érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

0: az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délen.
1: A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Sun Café a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Nyomozást rendeltek el a Paks 2 atomerőmű finanszírozása kapcsán. A Fradinak vissza kell fizetnie a 25 milliárdos állami támogatást. Akár 60 ezer milliárd forintnyi is lehet az eltűnt állami vagyon. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utazás, balesetmentes hétvégét, nagyobb figyelemmel legyenek az utakon, és hát ez a hétvége, ez igen sűrű forgalmat garantál. Tudjuk az, hogy már nagyon sok helyen a kollégiumokba költöznek be, ebből adódóan a főútvonalak jelentősen le lesznek terhelve. És ugye jó hírünk az, hogy ismét járnak a vasúti szerelvények Nyíregyháza és Miskolc között, több mint 3 hónapon keresztül vonatpótló autóbuszok helyettesítették a vasúti közlekedést, és 28-ig tartott, ezen a hétvégén már átadják a vasúti simpáját a közlekedésnek, pontosabban a személyszállításnak és a vasúti közlekedésben résztvevők, akik ezt választják, nyilvánvalóan nagyobb menetidővel számolhatnak még több helyen, 5-10 perces növekedés. És a város, illetve a vármegyék területén nagy a forgalom, elsősorban a főútvonalakon, ilyen a 4-es számú főútvonal, úgy Nyíregyháza és Debrecen belterületén is, de több főútvonal érintett, útjavítási munkálatokkal kapcsolatosan, hisz a jó időnek köszönhetően még a jövő héten folytatódnak a munkálatok, így például hétfő reggel a 41-es főútvonal Orosi úton útjavítási burkolat megerősítési munkálatokat fognak végezni a Magyar Közút részéről. Rengeteg volt a baleset az elmúlt napokban minden vármegye területén, országosan is nagyon elszomorítóak az adatok, vigyázzanak a kerékpárosok, a rollerre a közlekedők, és nagyobb figyelemmel legyenek a főútvonalakon, hogy balesetről ne kelljen beszámolnunk. Köszönjük a figyelmüket, további kellemes hétvégét, jó utat a viszonthallásra.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Büntető feljelentést tett a belügyminisztérium a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál a Ferencváros Fradi város projektje ügyében, és elrendelte a csaknem 25 milliárd forintos állami támogatás visszafizetését. A tárca gyanúja szerint a beruházási célra kapott összegekből milliárdokat fordítottak működési kiadásokra és hivatásos labdarúgók játékjogának megvásárlására. A sportállamtitkárság 30 napos határidőt adott a klubnak a pénz rendezésére, miközben az ügyben költségvetés csalás és hűtlen kezelés gyanúja is felmerült. Nyomozást rendelt el a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája a Paks 2 atomerőmű finanszírozása kapcsán, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt. A vizsgálat alapja egy 2025. decemberében végrehajtott közel 79,6 milliárd forintos kifizetés, amelyet az Európai Unió bíróságának tiltó határozata után teljesítettek az orosz fővállalkozó felé. A hatóságok a feljelentés alapján azt vizsgálják, hogy a döntéshozó követtek-e el bűncselekményt az állami támogatási engedély nélküli utalással. Akár 60 ezer milliárd forintnyi eltűnt állami vagyon felkutatása is feladata lehet a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak, mondta Unger Anna elnök. A szervezet első vizsgálatai még idén elindulnak, december végéig pedig a teljes módszertan is elkészül. A vagyonvesztés teljes körű feltárását és megtalálható közvagyon bebiztosítását 6 éven belülre vállalta a hivatal elnöke, aki kiemelte, hogy feladatuk a korrupcióval szembeni abszolút pártsemleges és személytől független fellépés lesz. Ingyenes képzésekkel és gyakorlati útmutatókkal segíti az iskolák tanévkezdését az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az allergiával élő gyermekek védelmében. Lannert Judit miniszter kiemelte, a 25 ezer érintett diák biztonsága érdekében a pedagógusok online képzésen az EpiPen használatát bemutató oktatóvideón és gyakorlati segédleteken keresztül készülhetnek fel a súlyos allergiás reakciók azonnali ellátására. 24 órás rendőri védelmet kapott a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnöke és nyomozati elnök helyettese. Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatása szerint Unger Anna Róza és Tasnádi Katalina maffia elleni küzdelemre vállalkoztak, ezért indokolt a kiemelt biztonsági intézkedés. A július végén elfogadott törvény értelmében a hivatal vezetője és 4 elnök helyettese mentelmi joggal és különleges védelemmel felvértezve végzi majd a munkáját. Dokumentumok bizonyítják, hogy a korábbi kormánypárt hozzáférhetett a gondosóra program felhasználóinak személyes adataihoz. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy a kormányzati szolgáltatóközpont és a Fidesz közötti megállapodás értelmében a párt aktivistái személyesen kereshették fel a 78 év feletti érintetteket. A minisztérium azonnali hatállyal felmondta a szerződést és teljes körű auditot rendelt el az esetleges adatvédelmi visszaélések feltárására. A tervezetnek még a felét sem érte el az idei gazdasági növekedés az előző kormány hiteltelen költségvetési politikája miatt. Kármán András pénzügyminiszter elmondta, hogy a hiányt a pazarló kiadások leállításával már sikerült 7,5%-ra csökkenteni. A tárcavezető beszámolt arról is, hogy a kormány visszavezeti a katásadózást, és 2030 végére teljesíti az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Az Európai Bizottság 2031-ig tette közzé az óraátállítások hivatalos dátumait, miután a tagállamok nem tudtak megállapodni a rendszer eltörléséről. A döntés értelmében idén ősszel október 25-én térünk át a téli időszámításra, a gyakorlat pedig a megszokott rendben folytatódik tovább. Az évi kétszeri óraátállítás mindaddig érvényben marad, amíg az Európai Unió nem fogad el egy új kivezetésről szóló jogszabályt. Összeállította munkatervét a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. Az ülésen 10 fő témakört választottak ki, köztük az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek ügyét, az intézményi bántalmazást, valamint a szakemberek mentális támogatását. A bizottság szeptember első hetében dönt a témák sorrendjéről és a meghívandó szakértők személyéről. A CETL Debrecen vizsgálja a 9 dolgozójánál kimutatott fokozott nikkel terhelés forrását, miközben szigorítja a munkavédelmi szabályokat. A hatóságok a vizsgálatok lezárásáig felfüggesztették a berendezések üzembe helyezését 3 üzemben, valamint környezetvédelmi szabálysértések miatt 10 millió forintos bírságot szabtak ki a vállalatra. A debreceni cellagyárban a tesztgyártást előkészítő munkálatok közben észlelték a hiányosságokat, amelyeket a cég tájékoztatása szerint már orvosoltak. A pedagógusok szakszervezetének elnöke szerint az új tanévnek még a régi struktúrában vágnak neki az iskolák, ám a Klebelsberg központ átalakításával a tankerületi rendszer is változhat. Totyik Tamás kifejtette, hogy a jogszabályi módosítások nagyobb önállóságot adnak a tanároknak és az intézményeknek, de a fenntartói feladatok tisztázása még várat magára. Az elnök hangsúlyozta, ha az önkormányzatok visszaveszik az iskolák üzemeltetését, az akár egyes tankerületek megszűnéséhez is vezethet. Új állatjólétért felelős helyettes államtitkárság jön létre az élő környezetért felelős minisztériumon belül, valamint egy erős országos hatáskörű ellenőrző hatóság is alakul. Gajdos László tárcavezető beszámolt arról, hogy a civil szervezetekkel folytatott egyeztetések alapján felülvizsgálják az ebrendészeti rendszert és célzott támogatást biztosítanak a menhelyek számára. A minisztérium a jövőben az állatvédelem szakmai hátterének erősítését és a párbeszéd folytatását tervezi. Hazatérhetett a kórházból az a magyar vadászpilóta, aki hétfőn szenvedett balesetet egy Gripen vadászgéppel, tájékoztatott Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Az őrnagy a gép meghibásodása után visszanavigált a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállás után katapultált. A sikeres mentési manőver során gerincsérülést szenvedett pilótát a Honvéd kórházban megműtötték, és a sikeres beavatkozás után otthonában lábadozik. Unger Annát választotta meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének, a hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin lett. Mindkettőjük 6 éves megbízatása szeptember 1-én kezdődik. A szavazás előtt a fideszes ellenzéki képviselők nagy része kivonult az ülésteremből, mivel a hivatalt politikai komisszártestületnek tartják. A szervezet a Markó utcába, a Kúria korábbi épületébe költözik majd. Közérdekű bejelentést tett a Fidesz a közbeszerzési hatóságnál az augusztus 20-ai rendezvény megrendezése miatt. Szűcs Gábor képviselő felszólalásában a tender körüli gyanús körülményeket részletezte, és a kormányülésekről készült hangfelvételek nyilvánosságra hozatalát követelte. Magyar Péter miniszterelnök válaszában közölte, hogy az idei ünnepség negyed annyiba került, és a kifogások felmerülése után a belügyminisztérium azonnal belső vizsgálatot rendelt el az ügyben. Irány néven indít közéleti beszélgetés és fesztivál sorozatot Jámbor András a magyar baloldal szellemi újjáépítése érdekében. A független képviselő bejelentése szerint nem pártalapításról van szó, hanem egy olyan közösségi tér megteremtéséről, ahol a résztvevők a klímaválságtól a lakhatási problémákig vitathatják meg a legégetőbb társadalmi kérdéseket. A havonta jelentkező vitaestekből, 3 egésznapos rendezvényből és nyári fesztiválból álló programsorozat augusztus 27-én indult az energiaválságról szóló pódium beszélgetéssel. A büntető eljárások felgyorsítását és a kapcsolódó jogszabályok szigorítását jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, elfogadhatatlannak nevezve, hogy egyes büntetőügyek lezárása 5-10 évig is elhúzódik. A kormányfő a határidők rövidítése mellett a bíróságok és a nyomozó hatóságok megerősítését ígérte. A bejelentés előzménye az volt, hogy a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnök jelöltjeinek parlamenti meghallgatásán elhangzott, hogy az igazságszolgáltatás lassúsága miatt az új hatóság sem juthatna 6 éven belül jogerős ítéletig a közpénzes ügyekben. A miniszterelnökség tájékoztatta a Batthyány Lajos Alapítványt, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványt és a Matthias Corvinus Kollégiumot, hogy feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy az érintett szervezetek ebben a formában nem működhetnek tovább. A nekik juttatott állami vagyon és finanszírozás visszaszáll az államra, ám más keretek között szabadon folytathatják tevékenységüket. A kormányzat hangsúlyozta, hogy a közérdeket szolgáló oktatási, klímavédelmi és kulturális programokat az illetékes minisztérium viszi tovább. Szeptemberben újraindulhatnak a közvetlen ukrán-orosz béketárgyalások, az ukrán elnöki irodát vezető Kirilo Budonov nyilatkozata szerint. A politikus hangsúlyozta, hogy a megbeszéléseken az amerikai képviselők jelenléte is elengedhetetlen. Az ukrán hírszerzés adatai szerint Oroszország egy újabb 600 ezer fős mozgósítási hullámot készít elő a jelentős frontvonalbeli veszteségek és a toborzás lelassulása miatt. A 2008 óta változatlan 28.500 forintos nyugdíj minimumot 2027. január 1-től 120 ezer forintra emeli a kormány, a legalacsonyabb nyugdíjakat pedig sávosan tovább növelik. Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán közölte, hogy az intézkedés csomag több mint 700 ezer embert érint. A tárcavezető kiemelte, hogy a lépés felelős költségvetési gazdálkodás mellett erősíti az idősek megélhetésének biztonságát, véget vetve a méltatlanul alacsony nyugdíjak időszakának. Két évvel a bezáratása után idén szeptemberben újra megnyitja kapuit a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség fenntartásában működő Veslei Kincsei iskola. A fenntartó tájékoztatása szerint a bírósági döntést követően a Budapest Főváros Kormányhivatala megadta a működési engedélyt, amelyet az Oktatási Minisztérium is jóváhagyott. A késői engedélyeztetés miatt az intézményben a 2026-27-es tanévben egyelőre csak az első osztály indul el. Bírósághoz fordul a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, miután elfogadhatatlannak és törvénysértőnek tartja a miniszterelnökség döntését a szervezet megszüntetéséről. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint augusztus 31-től az állam veszi át az Áder János által alapított szervezet feladatait. Az alapítvány közleményében hangsúlyozta, hogy a közfeladatot ellátó státusz miatt kapott vagyont kamatostól visszafizetni az államnak, a miniszterelnökség eljárása és a megállapodás elmaradása miatt azonban jogorvoslattal él. A polgári jogviták alternatív lezárására hívja fel a figyelmet a Magyarországos Közjegyzői Kamara, hangsúlyozva, hogy a bírósági pereskedés évente sok 10 milliárd forintba kerül az államnak és a feleknek. A szervezet tájékoztatása szerint a közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős és végrehajtható megállapodás köthető, ami különösen építőipari elszámolási vagy vagyonjogi vitákban jelent gyors megoldást. A közjegyzői eljárás feltétele, hogy az ügyben még ne induljon bírósági per, és ne létezzen korábbi jogerős döntés. Ősszel leváltják a Hurrend teljes vezetését, a kutatóhálózat pedig visszakerül a Magyar Tudományos Akadémia alá, MTA kutatóhálózat néven. Horváth Péter államtitkár tájékoztatása szerint az erről szóló törvényjavaslat heteken belül elkészül, a korábban elcsatolt bölcsész és társadalomtudományi intézeteket pedig visszacsatolják. A minisztérium emellett átalakítja az élvonal alapítvány finanszírozását és feladatait, a kutatási alapot pedig 2029-re 225 milliárd forintra emeli. Az Európai Bizottság szerint a magyar hatóságok felelőssége a Vasvár megyei azbeszt szennyezés kármentesítése és a védelmi intézkedések meghozatala. A testület a szombathelyi helyzet súlyosságára figyelmeztető nemzetközi nyílt levélre válaszolva közölte, hogy az uniós szabályok betartása a nemzeti hatóságok feladata. Bár a kormány korábban 3 milliárd forintos alapot jelentett be a 12 kilométernyi érintett útszakaszt leaszfaltozására, a végrehajtási utasítás hiánya miatt az önkormányzatok egyelőre nem tudják megkezdeni a munkálatokat. Szeptember 12-én rendezik meg a hagyományos köcsei találkozót, ahol beszédet mond Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató tájékoztatása szerint a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett esemény beszédei zárt körűek lesznek, a 2004 óta évente megrendezett találkozó állandó fő előadója Orbán Viktor.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Súlyos sérülést okozott a nyíregyházi Tarcsi Róbertnek, a kisvárdai Olá Bálint, akit 3 hónapra tiltott el a fegyelmi bizottság. A 2-1-es nyíregyházi győzelemmel zárult rangadón felugrás közben történt a könyöklés, amely elsőre átlagos szabálytalanságnak tűnt, a sérülés viszont rendkívül súlyos lett. A nyíregyházi védőnek eltört az arccsontja, elmozdult a szemgolyója és kettős látása lett, emiatt meg is kellett műteni. A kisvárdai játékos így november 30-áig nem léphet pályára. Idén már 6. alkalommal rendezik meg a Vittúr Nyíregyházi Futófesztivált augusztus 30-án vasárnap. A népszerű zöld sportesemény rajtész célterülete a Kossuth tér lesz, ahol a különböző futamtávok mellett jótékonysági futamot is tartanak. A rendezvény ideje alatt 8.30 és 12.30 között szakaszos útlezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani a belvárosban Sóstó környékén és a Vay Ádám körúton, amelyek a buszközlekedést is érintik. A rendőrség és a polgárőrség irányításával a korlátozásokat a futók elhaladása után fokozatosan feloldják. Dzsuzsák Balázs gólya egy pontot pentett a DVSC-nek az MTK elleni mérkőzésen az OTP Bank Liga 6. fordulójában. A debreceni találkozó 2-2-es döntetlennel ért véget, miután a fővárosi együttes Jurek büntetőjével szerzett vezetést az első félidőben. A betegségekkel és eltiltásokkal küzdő csapatok összecsapásán a Loki a második játék részben tudott felpörögni, így végül itthon tartott egy értékes pontot. Vasárnap újra csendes napos időben lesz, részünk kevés felhővel, itt csapadék sehol sem várható, a légmozgás nem lesz jelentős. A legmelegebb délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem. Sunshine FM.

0: várja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Duplájára emeli a kormány a szociális tűzifa program keretét. A Nemzeti Tehetségközpont veszi át egy alapítvány közfeladatait. Megválasztották a vagyon visszaszerzési hivatal vezetőjét. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Duplájára emeli a kormány a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. A magyar köznémben megjelent döntés szerint 2026-ban még 5 milliárd forintos keretösszeggel írja ki a pályázatot, a 2026-27-es fűtési időszaktól azonban már 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre a programra. Az indoklás szerint a támogatási keret 2019 óta nem emelkedett érdemben, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A kormány célja, hogy a rászoruló családok nagyobb segítséget kapjanak a téli fűtési időszakban. A döntés illeszkedik ahhoz a korábbi bejelentéshez is, amely szerint növelnék a programban igényelhető tüzelőanyag mennyiségét. Augusztus 31-től a Nemzeti Tehetségközpont veszi át a Matthias Corvinus Kollégium alapítvány oktatással és művelődéssel kapcsolatos közfeladatait. Erről a magyar köznémben megjelent kormányrendelet rendelkezik. A szabályozás szerint az átvétellel a kapcsolódó szerződések, munkaviszonyok, jogok és kötelezettségek is az új szervezethez kerülnek, néhány külön nevesített kivétellel. A folyamatban lévő közbeszerzési, beszerzési, közigazgatási és bírsági eljárásokban szintén a Nemzeti Tehetségközpont lép az alapítvány helyébe. A munkavállalók jogai és kötelezettségei automatikusan átszállnak az új szervezetre. Az átadáshoz kapcsolódó iratokat, adatokat és vagyon elemeket jegyzőkönyvvel kell átadni. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzése és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét. Unger Anna első interjújában arról beszélt, hogy a következő hetekben a hivatal felállítása és a megfelelő munkatársak kiválasztása lesz a legfontosabb feladat. Azt mondta, a szervezet nem ítélkezik, hanem feltárja a visszaéléseket, felkutatja az eltűnt közvagyont és előkészíti a vagyon visszaszerzés lehetőségét. Unger Anna szerint az első vizsgálatok akár az év végéig elindulhatnak, de a teljes feltárás hosszabb folyamat lesz. Hozzátette, jogállami keretek között kell dolgozniuk, ezért konkrét személyeket csak bizonyítékok és eljárások alapján lehet megnevezni. Szakmai álláspontok szerint kötelezővé kellene tenni a biohulladék szelektív gyűjtését ahhoz, hogy Magyarország teljesíteni tudja az uniós hulladék hasznosítási vállalásokat. Az Európai Unió célja, hogy 2035-re a hulladék 65%-át újrahasznosítsák, miközben Magyarország jelenleg ettől jelentősen elmarad. A háztartási hulladék nagy része konyhai maradék, amely gyakran lerakókba vagy csatornába kerül, így környezeti terhelést okoz. A biohulladék gyűjtési próba rendszer több településen, köztük Debrecenben is elindult, de a részvétel a vártnál alacsonyabb. A tapasztalatok szerint az infrastruktúra és a szemléletformálás önmagában nem elég, ezért szakmai oldalról merült fel a kötelező gyűjtés bevezetése.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Nem hoz érdemi változást a hideg front. Újra csendes napos nyári időben lesz részünk, a maximumok 30-35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Sípos Mariannával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Ez a Hello Anyu,
1: a Sunshine FM családi magazinja.
2: Szép jó reggelt és szép vasárnapot kívánunk mindenkinek, ez itt a Hello Anyu családi magazin, a Sunshine FM-en, én pedig Sipos Marianna vagyok. Igen, eljött a nap, augusztus 30-a van, ami azt jelenti, hogy hivatalosan is a nyári szünet legutolsó hétvégéjét tapossuk. Kedden megszólal, azaz elkerülhetetlen első iskola csengő, szóval ma még minden percet használjatok ki a pihenésre és a játékra, de mielőtt belevetnénk magunkat a mai témákba, nézzük, kit ünneplünk a naptár szerint. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden Rózsa és Félix nevű hallgatónknak, a következő két órában pedig rendesen felkészülünk a szeptemberre, de kizárólag stresszmentesen. Kitárgyaljuk, miért rágja a körmét a gyerek már hetek óta az iskola kezdés miatt is, hogyan élhetitek túl ezt a pár napot, elhozzuk a hivatalos tanévrendjét, amiből kiderül, idén bizony kevesebbet kell koptatni az iskolapadon, utána járunk a világ legvagányabb kislánya Harisnyás Pipi titkának, és megvitatjuk a nagy esküvői dilemmát. Igaza van-e az etikett szakértőnek, amikor azt mondja, hogy a gyerekmentes lagzi a jó lagzi, és megnézzük azt is, hogy miért érdemes felnőttként kétszer jobban vigyázni a klasszikus gyerekkori betegségekkel. Maradjatok velünk reggel 8-ig, indítsuk együtt a nyár utolsó vasárnapját, ami még biztos, hogy lesz ebben a két órában, az pedig csak jó zene. Itt a Sunshine FM-en.
3: Ez a Hello Anyu
4: családi magazin a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Megszüntetik a rák kutatással létrehozott alapítványt. Új helyszínen működhet a vagyon visszaszerzési hivatal. Gyorsítaná és szigorítaná a büntető eljárásokat a kormány. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémiai Alapítványt, jelentette be Hegedű Zsolt, egészségügyi miniszter. A szervezetet még Kásler Miklós minisztersége idején hozták létre, eredetileg az onkológiai kutatás, oktatás, szakmai képzések és nemzetközi együttműködések támogatására. Hegedű Zsolt szerint ugyanakkor az alapítvány kézzelfogható eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. A miniszter azt is felidézte, hogy a szervezet Budapest egyik elegáns részén nagyértékű villát vásárolt és újított fel. Az alapítvány működését korábban átvilágították, ennek eredménye alapján döntöttek a megszüntetéséről. A budapesti Markó utca igazságügyi palotában kaphat helyet a Nemzeti Vagyon Visszaszerzése és Vagyonvédelmi Hivatal. Ezt Magyar Péter jelentette be a parlamentben. A tervek szerint az új intézmény a kúria kiköltözése után felszabaduló irodákba költözhet, közvetlenül a legfőbb ügyészség szomszédságába. A Markó utcai épület jelenleg több igazságügyi intézménynek is otthont ad. Közben bírósághoz fordulhat Hadházi Ákos, ha nem hozzák nyilvánosságra a Nemzeti Vagyon Visszaszerzése és Vagyonvédelmi Hivatal elnökjelölti pályázatának pontozási rendszerét. A volt országgyűlési képviselő szerint a pontrendszer és a jelentkezők rangsora azért lenne fontos, mert csak így lehetne ellenőrizni, hogyan választották ki a 4 meghallgatott jelöltet a pályázók közül. Hadházi korábban azt szállította, nyugtalanító információkat kapott arról, hogy a pályáztatás nem volt átlátható. 6 milliárd forintos uniós támogatással új kibervédelmi rendszert fejlesztenek a hazai megújuló energiatermelők számára. A program elsősorban az 1 megawatt feletti rendszer irányításba be nem vont erőművek biztonságát.

0: ügyeket, az ügyészséget és a bíróságokat is. A kormányfő szerint elfogadhatatlan, hogy egyes büntető ügyek lezárása akár 5-10 évig is elhúzódjon. A változtatások nem csak a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal által feltárt ügyeket érintenék, hanem általánosságban a teljes büntető eljárási rendszert. A cél az, hogy a kiemelt és a közérdeklődésre számot tartó ügyek gyorsabban jussanak el a lezárásig. A részletes jogszabálymódosításokat később ismertetik.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Elkezdődött a palagfi pollen szezon csúcsidőszaka. Az elkövetkező napokban a pollen koncentráció egyre több felé éri el az erős tüneteket okozó nagyon magas szintet. A maximumok 30-35 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a Hello Anyu.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, elérkeztünk az utolsó nyári hétvégéhez, kedden pedig megszólal az a bizonyos első csengetés. De miért van az, hogy a gyerekünk már hetek óta úgy viselkedik, mint egy éhes marmota, aki elvesztette a kedvenc makját? Egyik nap még a strandon ugrál boldogan, másnap meg már a legkisebb kérésre is úgy reagál, mintha felborítottuk volna a világbéke törékeny egyensúlyát. Hát a háttérben nem a rosszaság áll a szakemberek szerint, hanem a megfoghatatlan szorongás, új osztály, új tanárok, megváltozott órarend, és az örök kérdés, vajon kivel fogok ülni a padban. A legnagyobb hiba, amit szülőként elkövethetünk, ha elintézzük a dolgot, egy ugyan már nincs mitől félni egy legyintéssel, ezzel ugyanis a gyerek azt érzi, hogy az érzései nem érvényesek, ehelyett inkább hallgassuk meg, és ne akarjuk azonnal megszüntetni a feszültséget, és még egy nagyon fontos dolog, hogy az utolsó napokban már ne nyúzzuk a szorzótáblával, a felkészülés ugyanis nem azt jelenti, hogy előrehozott iskolát csinálunk az augusztus végéből, egy közös fagyizás, egy utolsó nagy strandolás, vagy egy jó kis családi társasjáték sokkal többet ér, mert pihentet és biztonságérzettel könnyebben indítani a tanévet.

0: Ez a Hello Anyu Sipos Mariannával.
1: Sziasztok, ismét visszatértem, ez itt a Hello Anyu. Esküvő, elegáns ruhák, hófehér meghívó, és a mondat, amitől a családi béke egy szempillantás alatt kártyavárként omlik össze, kérjük a gyerekeket, most hagyjátok otthon. Puff, a bombát ledobták. Egy etikett szakértő szerint viszont a jegyes párnak teljesen igaza van. Egy esküvő alapvetően egy későig tartó alkoholos felnőtt buli, ami nem feltétlenül az óvodások természetes élőhelye. A szakember szerint a legfontosabb a következetesség, ha nincs gyerek, akkor nincsenek kivételek, sem add de az én kislányom angyal felkiáltással, mert akkor azonnal családi háború lesz. Az egyetlen szent kivétel a szoptatós baba, aki még úgysem a tortára vadászik, de ott is elvárható a szülőtől, hogy sírás esetén tapintatosan kilibegjen a teremből. Szóval, kedves szülők, ha legközelebb ilyen meghívót kaptok, ne a sértődés legyen a válasz, tekintsetek rá úgy, mint egy hivatalos engedélyre, hogy végre egy teljes estét áttáncoljatok anélkül, hogy valaki a vőlegény nyakkendőjébe törölni a csoki száját. Ha pedig a mennyasszony és a vőlegény mégis gyerekbarát esküvőt szeretne, a legjobb a B-terv, a profi animátor, a gyerekek játszanak, a szülők lazítanak, a torta pedig túléli az estét.
0: Hello Anyu, ahol a család az első.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Két kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, utazás, balesetmentes hétvégét. Nagyobb figyelemmel legyenek az utakon, és hát ez a hétvége, ez igen sűrű forgalmat garantál. Tudjuk az, hogy már nagyon sok helyen a kollégiumokba költöznek be, ebből adódóan a főútvonalak jelentősen le lesznek terhelve. És ugye jó hírünk az, hogy ismét járnak a vasúti szerelvények Nyíregyháza és Miskolc között, több mint 3 hónapon keresztül vonatpótló autóbuszok helyettesítették a vasúti közlekedést, és 28-ig tartott, ezen a hétvégén már átadják a vasúti simpályát a közlekedésnek, pontosabban a személyszállításnak és a vasúti közlekedésben résztvevők, akik ezt választják, nyilvánvalóan nagyobb menetidővel számolhatnak még több helyen, 5-10 perces növekedés. És a város, illetve a vármegyék területén nagy a forgalom, elsősorban a főútvonalakon, ilyen a 4-es számú főútvonal, úgy Nyíregyháza és Debrecen belterületén is, de több főútvonal érintett, útjavítási munkálatokkal kapcsolatosan, hisz a jó időnek köszönhetően még a jövő héten folytatódnak a munkálatok, így például hétfő reggel a 41-es főútvonal Orosi úton útjavítási burkolat megerősítési munkálatokat fognak végezni a Magyar Közút részéről. Rengeteg volt a baleset az elmúlt napokban minden vármegye területén, országosan is nagyon elszomorítóak az adatok, vigyázzanak a kerékpárosok, a rollerre a közlekedők, és nagyobb figyelemmel legyenek a főútvonalakon, hogy balesetről ne kelljen beszámolnunk. Köszönjük a figyelmüket, további kellemes hétvégét, jó utat a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Rollerlopás miatt fogtak el egy hajdúbösörményi férfit. Csak nem ezzel jutottak be pótfelvételin a Debreceni Egyetemre. Vita alakult ki a debreceni villamosfejlesztési forrásokról. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Roller lopás miatt hallgattak ki gyanúsítottként egy hajdúbösörményi férfi Debrecenben. A rendőrség tájékoztatása szerint két bűnügyes augusztus 27-én este figyelt fel a férfira, aki maga mellett tolt egy rollert. Igazoltatták, majd a jármű eredetéről is kérdéseket tettek fel neki. A férfi ekkor beismerte, hogy nem sokkal korábban egy edzőterem elől lopta el a rollert. A nyomozók a járművet lefoglalták, a férfit pedig előállították a rendőrkapitányságra. Időközben a sértett is jelentkezett, így visszakapta a tulajdonát. A rendőrök azt is vizsgálják, hogy a gyanúsítotthoz köthetően más hasonló bűncselekmény. Csak nem ezzel nyertek felvételt a Debreceni Egyetemre az idei pótfelvételi eljárásban. Az intézmény tájékoztatása szerint 1791-en jelentkeztek, közülük 939-en kerültek be valamelyik meghirdetett képzésre. Állami ösztöndíjas szakokra 230, önköltséges képzésekre 709 hallgatót vettek fel. A legtöbben az egészségtudományi kar, a gyermeknevelési és gyógypedagógiai kar, valamint a gazdaságtudományi kar képzései iránt érdeklődtek. A meghirdetett szakok közül a jogász, a gyógypedagógiai és az igazságügyi igazgatási szak bizonyult a legeredményesebbnek. A pótfelvételi eredményekkel együtt szeptembertől várhatóan több mint 12 000 elsőéves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen. Vita alakult ki a debreceni közösségi közlekedési fejlesztések forrásairól. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület szerint több mint 23 milliárd forintnyi támogatása esett ki a városnál, amelyből az egyes villamos pálya rekonstrukcióját és az új villamosok beszerzését finanszírozták volna. Az egyesület a kormányt és a debreceni városvezetést is bírálta, utóbbit azért, mert szerintük nem indulnak el időben az előkészítő folyamatok. A városfejlesztési főosztály tájékoztatása szerint ugyanakkor a pályázat benyújtását jogszabályi feltételek is nehezítették, köztük egy feltételes kivitelezői szerződés előírása, amelyhez jelentős előkészítési költségre lett volna szükség. Fél automata defibrillátorral bővült a debreceni Ady Endre gimnázium, így az intézmény lett a város 27. életmentőpontja. Az iskolában több mint 800 diák tanul, ezért kiemelt jelentőségi, hogy szükség esetén gyorsan elérhető legyen az életmentő eszköz. A készülék használatához az országos mentőszolgálat tartott képzést, ezen egy teljes évfolyam több mint 150 tanulója vett részt, valamint a tantestület 46 tagja is elvégezte a tanfolyamot. A defibrillátort a szülők támogatásával vásárolta meg az iskola. Az intézmény szerint a felajánlások rövid idő alatt összegyűltek, ami jól mutatja, hogy a szülők is fontosnak tartották a kezdeményezést. 30 elszoruló debreceni diák kapott tanévkezdést segítő adományt a Család és Gyermekjóléti Központban. A gyerekek hátizsákot, író eszközökkel megtöltött toltartót és tanszercsomagot vehettek át. A támogatást a Rotary Klub Debrecen és a karitatív testület biztosította, hogy könnyebb legyen az iskolakezdés azoknak a családoknak, ahol a szeptemberi kiadások komoly terhet jelentenek. Az átadón arra is felhívták a figyelmet, hogy a nehéz anyagi helyzetben lévő debreceni családok október végéig iskolakezdési támogatást kérhetnek az önkormányzattól. A támogatás jövedelem határhoz kötött, és gyermekenként 50 ezer forint segítséget jelenthet az érintetteknek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Nem hoz érdemi változást a hideg front. Újra csendes napos nyári időben lesz részünk, a maximumok 30-35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Sípos Mariannával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: kéri, hogy maradjál.
1: Ez a Hello Anyu, Sipos Mariannával.
2: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, és ez továbbra is a Hello Anyu, én pedig Sipos Marianna vagyok. Jöjjön egy olyan téma, amiről ritkán beszélünk. Emlékeztek még azokra az időkre, amikor gyerekként a bárányhimlő vagy a mumsz csak annyit jelentett, hogy 2 hétig nem kellett iskolába menni, és otthon lehetett mesét nézni. Nos, van egy rossz hírem, a gyerekkori betegségek felnőtt korban már nem is olyan barátságosak. Ha felnőttként kapjuk el őket, a szervezetünk hajlamos úgy reagálni, mintha legalábbis a világ végét kellene leküzdenie. Vegyük például a bárányhimlőt, míg a kicsik 2 napig viszketnek tőle, addig egy felnőttnél komoly szövődményeket is okozhat. A mumsz és a skarlát sem játék, a rózsahimlőről nem is beszélve, ami pedig a kismamákra jelent nagy veszélyt. Hát ebből meg mi a tanulság, hogy a megelőzést és az oltásokat felnőttként is érdemes komolyan venni, a pihenést pedig nem spórolhatjuk meg.
1: Tartsd kézben a család mindennapjait!
3: Ez a Hello

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Duplájára emeli a kormány a szociális tűzifa program keretét. A Nemzeti Tehetségközpont veszi át egy alapítvány közfeladatait. Megválasztották a vagyon visszaszerzési hivatal vezetőjét. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Duplájára emeli a kormány a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. A magyar közlönyben megjelent döntés szerint 2026-ban még 5 milliárd forintos keretösszeggel írja ki a pályázatot, a 2026-27-es fűtési időszaktól azonban már 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre a programra. Az indoklás szerint a támogatási keret 2019 óta nem emelkedett érdemben, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A kormány célja, hogy a rászoruló családok nagyobb segítséget kapjanak a téli fűtési időszakban. A döntés illeszkedik ahhoz a korábbi bejelentéshez is, amely szerint növelnék a programban igényelhető tüzelőanyag mennyiségét. Augusztus 31-től a Nemzeti Tehetségközpont veszi át a Matthias Corvinus Kollégium alapítvány oktatással és művelődéssel kapcsolatos közfeladatait. Erről a magyar közlönyben megjelent kormányrendelet rendelkezik. A szabályozás szerint az átvétellel a kapcsolódó szerződések, munkaviszonyok, jogok és kötelezettségek is az új szervezethez kerülnek, néhány külön nevesített kivétellel. A folyamatban lévő közbeszerzési, beszerzési, közigazgatási és bírsági eljárásokban szintén a Nemzeti Tehetségközpont lép az alapítvány helyébe. A munkavállalók jogai és kötelezettségei automatikusan átszállnak az új szervezetre. Az átadáshoz kapcsolódó iratokat, adatokat és vagyonelemeket jegyzőkönyvvel kell átadni. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét. Unger Anna első interjújában arról beszélt, hogy a következő hetekben a hivatal felállítása és a megfelelő munkatársak kiválasztása lesz a legfontosabb feladat. Azt mondta, a szervezet nem ítélkezik, hanem feltárja a visszaéléseket, felkutatja az eltűnt közvagyont és előkészíti a vagyonvisszaszerzés lehetőségét. Unger Anna szerint az első vizsgálatok akár az év végéig elindulhatnak, de a teljes feltárás hosszabb folyamat lesz. Hozzátette, jogállami keretek között kell dolgozniuk, ezért konkrét személyeket csak bizonyítékok és eljárások alapján lehet megnevezni. Szakmai álláspontok szerint kötelezővé kellene tenni a biohulladék szelektív gyűjtését ahhoz, hogy Magyarország teljesíteni tudja az uniós hulladék hasznosítási vállalásokat.

0: esését követően tovább erősödött a forinttal szemben, akárcsak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 425, az eurót 364, a svájci frankot 389, az amerikai dollárt 313 forintos áru jegyezte a bank. Nem hoz érdemi változást a hideg front. Újra csendes napos nyári időben lesz részünk, a maximumok 30-35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Manu, Tini Sarok.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, és egy jó hírrel folytatjuk a reggelt, hivatalos, szentesített, és visszavonhatatlan, hogy idén kevesebbet kell koptatni az iskola padot, megjelent ugye a tanév rendje, és a diákok már is dörzsölhetik a tenyerüket, mert a 2026-27-es tanévben mindössze 180 tanítási nap vár rájuk, ez pontosan egy nappal kevesebb, mint tavaly, ha pedig két évre visszamenőleg nézzük, ugye az már három teljes napot spóroltak meg a gyerekek a tanulásból, kedden tartol a suli, és a tanév egészen 2027. június 18-áig tart. A középiskolai végzősök persze most is kivételezettek, nekik már április 30-án megszólal az utolsó csengő, de ami ugye mindig a legfontosabb a naptárban, az nem más, mint a pihenés. Az őszi szünet október 22-től november 2-áig tart, a téli szünetben pedig egyenesen 16 napos kényelmes pihenőt kapnak a gyerekek, hiszen december 19-től egészen január 3-ig nem kell az ébresztő órára ébredni, a tavaszi szünet pedig március 24-től április 5-ig engedi ki a gőzt, szóval kedves szülők, papírokat és naptárakat előkészíteni, van mit felírni a hűtőmágnes alá.
2: Ez a Hello Anyu!

0: Ez a Hello Anyu
1: Sipos Mariannával.
2: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, ki ne emlékezne a vörös coffos szeplős, felemár zoknis kislányra, aki félkézzel felemelt egy lovat, hát én biztosan ő nem más, mint a harisnyás Pipi, generáció kedvence, de vajon tudjátok-e, hogy honnan jött az ötlet ehhez a szupererős és rendkívül önfejű figurához? A legenda szerint 1941-ben Astrid Lindgren kislánya Karina nyomta az ágyat tüdőgyulladással, és amikor az anyukája megkérdezte, hogy miről meséljen, a kislány hirtelen rávágta a nevet, harisnyás Pipi. Hát Lindgrennek pedig nem volt más választás, egy ennyire őrült névhez kénytelen volt egy hasonlóan flúgos és vagány karaktert kitalálni, de Pipi igazságos és lázadó természete valójában magából az író nőből fakadt. Lindgren maga is igazi úttörő volt a saját korában. Az 1920-as években az elsők között vágatta rövidre a haját a kisvárosában, ami akkoriban skandalom volt, mintha Pippin személyesen költözött volna a szomszédba. A gyerekkori fáramászásokat, a határtalan szabadságot és a felnőttek merev szabályaival szembeni dacot mind belegyúrta a történetbe. Pippi így lett a gyermeki önállóság örök szimbóluma, aki megmutatja, hogy a legkisebbnek is van hangjuk. Aki viszont nem tudja, hogy kiről is beszéltem, az jár utána. Mára ennyi volt a Hello Anyu családi magazin, köszönöm a figyelmeteket, élvezétek ki a nyár utolsó napjait, tartsatok velünk a jövő hét vasárnap reggel 6 és 8 óra között, és itt a Sunshine FM-en. Szép hétvégét mindenkinek, sziasztok, Sipos Mariannát hallottátok.
1: Ez volt a Hello

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, utazás, balesetmentes hétvégét. Nagyobb figyelemmel legyenek az utakon, és hát ez a hétvége, ez igen sűrű forgalmat garantál. Tudjuk az, hogy már nagyon sok helyen a kollégiumokba költöznek be, ebből adódóan a főútvonalak jelentősen le lesznek terhelve. És ugye jó hírünk az, hogy ismét járnak a vasúti szerelvények Nyíregyháza és Miskolc között, több mint 3 hónapon keresztül vonatpótló autóbuszok helyettesítették a vasúti közlekedést, és 28-ig tartott, ezen a hétvégén már átadják a vasúti simpáját a közlekedésnek, pontosabban a személyszállításnak és a vasúti közlekedésben résztvevők, akik ezt választják, nyilvánvalóan nagyobb menetidővel számolhatnak még több helyen, 5-10 perces növekedés. És a város, illetve a vármegyék területén nagy a forgalom, elsősorban a főútvonalakon, ilyen a 4-es számú főútvonal, úgy Nyíregyház és Debrecen belterületén is, de több főútvonal érintett, útjavítási munkálatokkal kapcsolatosan, hisz a jó időnek köszönhetően még a jövő héten folytatódnak a munkálatok, így például hétfő reggel a 41-es főútvonal Orosi úton útjavítási burkolat megerősítési munkálatokat fognak végezni a Magyar Közút részéről. Rengeteg volt a baleset az elmúlt napokban minden vármegye területén, országosan is nagyon elszomorítóak az adatok, vigyázzanak a kerékpárosok, a rollerre a közlekedők, és nagyobb figyelemmel legyenek a főútvonalakon, hogy balesetről ne kelljen beszámolnunk. Köszönjük a figyelmüket, további kellemes hétvégét, jó utat a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Korlátozottan újraindult a munka egy debreceni üzemben. Már 5000-nél is többen dolgoztatnak a debreceni autógyárban. Újabb forgalomkorlátozás jön a debreceni északi elkerülőn. Földi Betti vagyok, már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Korlátozott körben újraindult a munka egy debreceni ipari üzemben, ahol egyelőre csak termeléshez nem kapcsolódó tevékenységeket végezhetnek a dolgozók. A vállalat közlése szerint ez összhangban van a tűzvédelmi hatóság iránymutatásával, miután a múlt heti helyszíni ellenőrzésen megállapították, hogy a korábban azonosított tűzvédelmi hiányosságokat orvosolták. A cég emellett arról is beszámolt, hogy a telephely talajvíz viszonyairól készült független szakértői jelentés nem azonosított fémszennyezést. A termelés korábban hatósági döntés alapján függesztették fel, miután egy korábbi laborjelentés magas fémkoncentrációkat mutatott ki a mintákban. Az új szakvélemény szerint ezek az értékek más mérési értelmezésből adódhattak. Már 5000-nél is többen dolgozhatnak a debreceni autógyárban. A HR portál és az Optem friss összesítése szerint májusról júniusra 110 fővel nőtt a létszám, így akkor már 4976 munkavállalót tartottak nyilván az üzemben. Mivel a dolgozói létszám hónapról hónapra emelkedik, a beszámoló szerint mostanra átléphette az 5000-es határt. A gyár a tervezetnél korábban indított el a második műszakot, és már az éjszakai műszakba is táboroznak. A bővítés hátterében az itt készülő új modell iránti erős kereslet áll. A debreceni üzemben július végén gyártották le az 50.000. autót, a tobozás pedig tovább folytatódik. Jelenleg több tucat pozícióra várják a jelentkezőket. Újabb forgalomkorlátozásra kell készülni a debreceni északi elkerülőn a Domokos-Márton út folytatásának építése miatt. A beruházás célja, hogy új útkapcsolat jöjjön létre a 354-es és a 33-as főút között. Ezzel tehermentesítve Debrecen több forgalmas szakaszát. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a 354-es főúton aszfaltmarási és aszfalt beépítési munkák miatt átépítik a meglévő ideiglenes forgalomkorlátozást. Az érintett szakaszon a korábbi 2 sáv helyett továbbra is 2 sávon haladhat a forgalom. A korlátozás várhatóan szeptember 1-től október elejéig lesz érvényben. Az új út elkészülte után a Böszörményi út forgalma is csökkenhet. Parkolási rendszer korszerűsítésre kezdődik augusztus 31-től Debrecenben, az ítélő tábla még garázsában. A DB Parking tájékoztatása szerint a munkák várhatóan 2 hétig tartanak. A fejlesztés ideje alatt forgalomkorlátozásra kell számítani a még garázs be- és kijáratánál, mivel a két oldalt felváltva zárják majd le. A társaság közlése szerint ugyanakkor egyszerre mindig marad használható be- és kijárat, így a még garázsba történő behajtás és kihajtás folyamatosan biztosított lesz. A parkolót használóktól türelmet és fokozott figyelmet kérnek a munkálatok idejére, különösen a változó forgalmi rend miatt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Meg Kezdődött a palagfi pollen szezon csúcs időszaka. Az elkövetkező napokban a pollen koncentráció egyre több felé éri el az erős tüneteket okozó nagyon magas szintet. A maximumok 30-35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
0: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene. A Zamat című gasztromagazin és a finom fogások támogatója a Szimbád Bistró Nyíregyháza.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Ez a Zamat, a Sunshine FM.
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és benne már is indul a Zamat. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok. Ma egy izgalmas alapanyagunk lesz. Már a tekintetben izgalmas, hogy amikor izgulunk, akkor szeretjük ezt ropogtatni. Például sportversenyek alatt, vagy akár baráti beszélgetések alatt, bár akkor nem izgulunk annyira, vagy esetleg valami izgalmas film alatt, a tévé előtt ülve, vagy DVD-t nézve esetleg a moziban. Nem a patogatott kukoricára gondolok, hanem a tökmagra. A tökmagból és a belőle sajtolt tökmagolajból ugyanis nagyon sok finomságot lehet még elkészíteni, nem csak úgy ropogtathatjuk magában. Erről lesz tehát ma szó gasztronómiai magazinunkban. Remélem velem tartanak.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Ma az álmainkról lesz szó, hiszen vannak bizony olyan visszatérő álmok, amelyekkel mindannyiunknak szembe kell nézni, egyeseknek kihullanak a fogai, másoknál a zuhanás a visszatérő, úgyhogy ennek járunk most utána, mert nem vagy vele egyedül, de vajon mit is jelent ez? Az álmok gyakran hordoznak mélyebb jelentést, és az alváskutatók tudományosan is megpróbálják ezeket ugye megválaszolni. Most a leggyakoribb álmokat és a jelentésüket vesszük górcső alá. Például a zuhanás. Az alvás szakértők szerint az ilyen típusú álmok a félelem, bizonytalanság vagy a kontroll elvesztésének érzését tükrözhetik a valós életben, azt jelezhetik, hogy tehetetlennek érzi magát egy adott helyzetben az illető, vagy fél a kudarctól. Aztán itt a foghullás, ugye, bevallom, én is álmodtam már ilyet, ez az egyik leggyakoribb álom, a szakértők szerint összefügghet szorongással, veszteségtől való félelemmel, vagy az életben bekövetkező változások miatti bizonytalansággal, de jelentheti a külsejével és önbizalmával, vagy az azzal kapcsolatos aggodalmakat is. Aztán a menekülés is

0: térő álom, hogy ha valaki mondjuk nem tud elég gyorsan elfutni, akik ezt támadják, belső vívódásra utalhat, vagy arra az igényre, hogy megszabaduljon valamitől, ami stresszt vagy kényelmetlenséget okoz az életében. És ugye itt van a halál vagy a katasztrófáról szóló álmok. Szakértők szerint ezek az álmok gyakran tudatalatti félelmek, szorongások, szimbolizálhatják a bizonytalanságot az életben bekövetkező változásokkal kapcsolatban, és az ismeretlenek vagy a kiszámíthatatlan eseményekkel való megküzdés kísérletét is jelenthetik.
1: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek, és az első kapcsolomban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és benne a zamat, amelyben így a nyár utolsó hétvégéjén tök magot ropogtatunk, sőt nem csak úgy ropogtatjuk, de mindenféle finomság készítésére is felhasználjuk ezt az alapanyagot. A következő órára is tartogatok pár izgalmas receptet, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk, most azonban meghallgatjuk a friss információkat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A dzsungel könyve. Kicsik és nagyok, családok közös kedvenc műzikelje. Szeptember 18-án ismételten a színpadon. Jegyek moritzsinház.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
1: Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Megszüntetik a rákutatással létrehozott alapítványt. Új helyszínen működhet a vagyonvisszaszerzési hivatal. Gyorsítaná és szigorítaná a büntető eljárásokat a kormány. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémiai Alapítványt, jelentette be Hegedű Zsolt, egészségügyi miniszter. A szervezetet még Kásler Miklós minisztersége idején hozták létre, eredetileg az onkológiai kutatás, oktatás, szakmai képzések és nemzetközi együttműködések támogatására. Hegedű Zsolt szerint ugyanakkor az alapítvány kézzelfogható eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. A miniszter azt is felidézte, hogy a szervezet Budapest egyik elegáns részén nagyértékű villát vásárolt és újított fel. Az alapítvány működését korábban átvilágították, ennek eredménye alapján döntöttek a megszüntetéséről. A budapesti Markó utca igazságügyi palotában kaphat helyet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, ezt Magyar Péter jelentette be a parlamentben. A tervek szerint az új intézmény a kúria kiköltözése után felszabaduló irodákba költözhet, közvetlenül a legfőbb ügyészség szomszédságába. A Markó utcai épület jelenleg több igazságügyi intézménynek is otthont ad. Közben bírósághoz fordulhat Hadházi Ákos, ha nem hozzák nyilvánosságra a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökjelölti pályázatának pontozási rendszerét. A volt országgyűlési képviselő szerint a pontrendszer és a jelentkezők rangsora azért lenne fontos, mert csak így lehetne ellenőrizni, hogyan választották ki a 4 meghallgatott jelöltet a pályázók közül. Hadházi korábban azt szállította, nyugtalanító információkat kapott arról, hogy a pályáztatás nem volt átlátható. 6 milliárd forintos uniós támogatással új kibervédelmi rendszert fejlesztenek a hazai megújuló energiatermelők számára. A program elsősorban az 1 megawatt feletti rendszer irányításba be nem vont erőművek biztonságát erősíti. A cél egy egységes központilag kezelhető rendszer kialakítása, amely gyorsabban felismeri a hálózati rendellenességeket és segíti az esetleges kibertámadások kezelését. A fejlesztésben mesterséges intelligencián alapuló elemzési megoldásokat is alkalmazhatnak. A projekt része az iparági szereplők képzést is kapnak, hogy hatékonyabban tudjanak reagálni a digitális biztonsági kockázatokra. A fejlesztés tervezett befejezése 2027 végére várható. Gyorsítaná és szigorítaná a büntető eljárásokat a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint rövidítenék az eljárási határidőket, valamint megerősítenék a nyomozó szerveket, az ügyészséget és a bíróságokat is. A kormányfő szerint elfogadhatatlan, hogy egyes büntetőügyek lezárása akár 5-10 évig is elhúzódjon. A változtatások nem csak a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal által feltárt ügyeket érintenék, hanem általánosságban a teljes büntető eljárási rendszert. A cél az, hogy a kiemelt és a közérdeklődésre számot tartó ügyek gyorsabban jussanak el a lezárásig. A részletes jogszabálymódosításokat később ismertetik.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Elkezdődött a palagfi pollen szezon csúcsidőszaka. Az elkövetkező napokban a pollen koncentráció egyre több felé éri el az erős tüneteket okozó nagyon magas szintet. A maximumok 30-35 fok között.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, és önök az Amatot hallgatják. A tökfélék igen népes família. Az uborkától kezdve a cukkinin keresztül az édes mézes görögdinnyéig és a sütőtök csemegéig nagy a rokonság. Általában csak a termés húsát fogyasztjuk, és megfeledkezünk arról, hogy a tökmag milyen értékes része a töknek. A sütő és főzőtök magja alkalmas arra, hogy picit megpirítva ropogtatni valót készítsünk belőle, ám bizonyára önök is találkoztak már a tökmag olajjal, amelyet az olajtök magjából préselnek. Ezzel a tökfélével, az olajtökkel nem találkozunk a boltban, a piacokon, hiszen ezt csak a magja miatt termesztik. A tökmag, mindegy milyen fajta tökből is származik, kiváló élettani és gyógyító hatással bír. Nagyszerű energiaforrás, de féreghajtóként, afrodiziákumként, nyugtatóként, altatóként, hashajtóként és vérszegénység orvoslójaként is számon tartják. A tökmag kúra távol tartja a csontritkulást, megelőzi a prostatarákot. A tökmagból kivont olaj tisztítja a szervezetet, nyugtatja a felzaklatott idegeket, E és C vitaminban gazdag, rengeteg benne a magnézium és kálium, ugyanakkor antioxidánsokkal is bővelkedik, zsírtartalma alacsony és kalóriában is szegény. A tökmagok lecitinben, enzimekben gazdagok, ezáltal csökkentik a koleszterint, cinket, magnéziumot, foszfort ezek is tartalmaznak, ezáltal visszaszorítják a vérben raktározott zsírok mennyiségét, rendezik a hormonháztartást a nők esetében, és növelik a termékenységet, mind a nőknél, mind a férfiaknál. A tökmag segít olyan bőrbetegségek kezelésében is, mint például a korpásodás. Naponta, hogyha 20 nyers tökmagot elfogyasztunk ebéd előtt, akkor biztosítjuk szervezetünk számára a szükséges cink mennyiséget. Ugyanakkor A-vitaminban is gazdag, így ezáltal a látásunk épségéről is gondoskodhatunk. Tökéletes szívbarát csemege. És milyen finom dolgok készíthetők belőle, vagy éppen vele? Hát elő a jegyzetfüzetekkel, jönnek a receptek.

0: Asztrológia.
1: Sunshine FM Asztrológia.
2: A kóstürelme próbára tétethet a nap folyamán, ám a céltudatos hozzáállása végül minden akadályon átsegíti. A bika ma testi-lelki kényelemre vágyik, így a nap végén majd egy finom vacsora társaságában lazíthatja el izmait. Az ikrek sok szálat mozgat egyszerre, ezért egy rövid tennivaló lista segíthet neki abban, hogy feladatai fókuszban maradjanak. A rák számára az otthon melege jelenti a valódi menedéket, s a családi körben eltöltött este teljesen megnyugtatja. Az oroszlán ma magabiztosan vállalja a kezdeményező szerepét, és határozott fellépésével vívja ki a többiek tiszteletét. A szűz struktúra teremtő képessége ma felbecsülhetetlen, hiszen a legnagyobb összevisszaságban is rendet tud teremteni. A mérleg jó ízlése és szép érzéke ragyog a mai napon, így környezete csinosításában élheti meg kreatív energiáit. A Skorpió szenvedéllyel és teljes bedobással dolgozik a feladatain, és elszántságával könnyen meggyőzi a kételkedőket. A nyilas töretlen jókedve a nehezebb pillanatokon is átsegíti, és csüggedő társaiba is gyorsan lelket tud önteni. A Bak hosszú távra tervez ma, s hűves logikus gondolkodással méri fel a jelenlegi lehetőségek pontos határait. A vízöntő inspiráló emberi kapcsolatok révén jut új ötletekhez, amelyeket örömmel épít be a mindennapi munkájába. A halak ma szívesen vonul vissza a nyüzsgéstől egy kis időre, hogy belső harmóniáját megőrizve új energiákat gyűjtsön.
1: Sunshine FM Asztrológia.

0: Csak jó zene ehhez a Sunshine FM, és benne egy ízletes ropogtatnivaló, a tök mag az alapanyagunk az Amatban.
1: Milyen ritkán fordul elő ez az alapanyag a konyhánkban? Talán nem is használjuk másként, mint esetleg pogácsák tetejére szorva, vagy baráti beszélgetések közepette ropogtatva. Ezen ideje változtatni, hisz egy nagyon egészséges dologról van szó. Itt van például a leves kérdése. No, nem, tök magból nem fogunk levest készíteni, de sima olaj helyett használhatunk a levesünk készítéséhez tök magolajat, és levesbetétnek is kitűnőek ezek az apró kis magocskák. Készítünk már is egy sűrű, tejszínes sajtkrémlevest, természetesen tök maggal. 10-15 reszelt sima sajtra, például trapistára van szükségünk, és kell 10 dekányi reszelt füstölt sajt. Használunk egy darab natúrtömlős sajtot hozzá, egy 10 dekásat, 2 deci tejszínt, 2 darab leveskockát, erőleves vagy zöldségleves kocka tökéletesen megteszi, 4 evőkanálnyi pirított tökmagot, valamint sót, szerecsendiót és tárkonyt. A leveskockákat felfőzzük másfél liter vízzel, beletesszük a sajtokat, és lassú tűzön addig főzzük, amíg a sajt fel nem olvad. Felforraljuk, majd folyamatos kevergetés mellett hozzáöntjük a tejszínt, forráspontig hevítjük, ízesítjük egy kevés szerecsendióval és hogyha szükséges sóval, majd szórunk a levesbe tárkonyt, elzárjuk a gázt és lefedjük a levesünket. Közben száraz serpenyőben, vagyis olaj használata nélkül egy picit megpirítjuk a tökmagot, tálaláskor pedig kiki annyit tehet a levesébe, amennyit szeretne. Egyébként a karfiol és a sütőtök krémlevesekbe is remek betét a pirított tökmag. Ajánlom, próbálják ki!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Legény búcsú. A közönség kedvenc vígjáték újra a színpadon. A fergeteges előadás Gulyás Attila és Gulácsi Tamás főszereplésével szeptember 5-én tekinthető meg. Jegyek moritzszínház.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Sunshine FM.
2: Sunshine FM. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Visszahozná a katás adózást a Tisza kormány. Országos hatóság ellenőrizheti a jövőben az állatjólétet. 21 gyanús ügyet tett közé a kormány egy új internetes felületen. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Visszavezetni a katás adózást a Tisza kormány, és 2030 végére teljesíteni az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Erről Kármán András pénzügyminiszter beszélt a Kossuth Rádióban. A tárcavezető szerint már dolgoznak egy egyszerűbb adózási forma kialakításán a kisvállalkozók számára. Közölte azt is, hogy a kormány első 100 napjaiban mintegy 400 milliárd forintot takarítottak meg, évvégéig pedig további 300 milliárdos megtakarítással számolnak. A 2026-os hiány célt 8,3-ról 7,5%-ra mérsékelték. Az új 2027-es költségvetést ősszel nyújtják be, ebben további szociális és adó kedvezmények is megjelenhetnek. Jelentős átalakítást tervez a kormány az állatvédelemben. Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter bejelentése szerint önálló állatjólértért felelős helyettes államtitkárság jön létre, emellett egy országos hatáskörű hatóság is feláll, amely az állatjóléti ellenőrzéseket végzi majd, és szükség esetén intézkedhet. Felülvizsgálják az ebrendészeti rendszer működését, valamint felmérik, mely állatmenhelyek és állatvédő szervezetek szorulnak leginkább támogatásra. A minisztérium az állatvédő civil szervezetek bevonásával folytatja a szakmai egyeztetéseket. Nyilvános, folyamatosan frissülő adatbázisban teszi közé a kormány a minisztériumi átvilágítások nyomán tett feljelentések részleteit. Az új internetes felületen eddig 21 gyanús ügy szerepel, amelyek összesen mintegy 2103 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. A közzétett adatok szerint 11 esetben már a nyomozás is megkezdődött. A vizsgált összegek több mint fele Exim Bankhoz kapcsolódó ügyletekhez köthető, az oldalon rövid összefoglalók, az érintett összegek és minisztériumok is megtekinthetők. A kormány ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a feltüntetett összegek a nyomozások és bírósági eljárások során még változhatnak. Megkezdték több mint 84 ezer rászoruló általános iskolás ingyenes tanszercsomagjának kiosztását. A támogatást azok az 1-8 évfolyamos diákok kapják, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. A program uniós forrásból valósul meg, és a 2026-27-es tanévben összesen 84.375 gyerekhez jut el a csomag. Ez már a harmadik ilyen támogatási kör. Az eddigi alkalmak során több mint 208 ezer tanszercsomagot szereztek be. A segítség azért is fontos, mert egy elsős tanévkezdése idén akár 100 ezer forintba is kerülhet.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután főként rádiunk vétel körzetében gomoly felhők jelenhetnek meg, helyenként zápor zivatar is kialakulhat. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel, a maximumok 30-36 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Mondd el, miért? Miért van, hogy fáj? Miért van, hogy bárhová megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz? Hisz feletted már? És esténként várod.

0: Ez a Zamat, a Sunshine FM-en.
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és ma a Zamatban egy igen ritkán használt alapanyagot vettünk ma elő, a tökmagról beszélgetünk. Itt a grill szezon, ugye idén nyáron már grilleztünk is gasztromagazinunkban, és ugye akkor is szó volt arról, hogy valamilyen salátát mindenképpen készítenünk kell a sült húsok mellé. Nos, itt egy tökéletes tökmaggal is gazdagított változat. Szükségünk van ehhez a salátához vegyes salátára, fejes saláta, madár saláta, fodros saláta, rukkola saláta, jég saláta, ami csak a kezünkbe akad. Kell 10 dekányi színes húsú paprika, jó a kápia paprika, de akár különböző színes kaliforniai paprikát vagy pritamin paprikát is használhatnak. Kell 10 dekányi paradicsom, 5 deka tökmag és 5 deka napraforgó mag, 1 deci tökmagolaj, 2 citrom leve, 20 szem olajbogyó és 25 dekányi füstölt sonka vékony szeletben. Füstölt sonkából a legjobb, hogyha valamilyen bajor sonkát, valamilyen fekete erdei jellegű sonkát használnak, de akár a prosciutto jellegű sonka is jó lehet. A saláta elkészítése pedig rém egyszerű, akár a pasikra is rábízhatjuk. Megtisztítjuk ugye a vegyes salátánkat, leveleire szedjük, megmossuk, leszárítjuk, összetépkedjük, majd összedaraboljuk a paprikát, a paradicsomot, ízlés szerint lehet akár karikára, akár cikkekre vágni, a magokat szárazon megpirítjuk egy serpenyőben, aztán óvatosan összeforgatjuk a salátákat, a zöldségeket és a magokat, tányérra tesszük, meglocsoljuk tökmagolaj és citromlé keverékével, rászórjuk az olívabogyót, a sonkaszeleteket pedig ugye vékony darabokra vágjuk, és akár grisztinire csavarva, akár szépen elrendezgetve a saláta tetejére tesszük. Ennyi az egész, és már kész is ez a tökmaggal gazdagított saláta.

0: Shine FM program ajánló.
1: Imádod a csillogást, vagy csak végre igazán értékes kincsekre vadásznál? Szeptember első hétvégéjén jubileumi, 40. alkalommal startol el a Nemzetközi Ásványbörze és Ékszerkiállítás Nyíregyházán, a Váci Mihály Kulturális Központban. Lélegzetelállító kristályok, ritka drágakövek és egyedi ékszerek várják, hogy elbűvöljenek. Gyere el, és találd meg a saját szerencsekövedet! Kíváncsi vagy a természet legrejtettebb titkaira? Debrecenben az Agora Tudományos Élményközpont szervezésében szombatonként délelőtt 10:30-tól különleges botanikus kerti túrák indulnak. Ismerd meg a mocsári ciprusok és papíreperfák titkait, miközben történelmi ösvényeken barangolsz a friss levegőn. Kapj fel egy kényelmes cipőt és irány a zöld!
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
0: Sunshine FM programajánló.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: a Zamat a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ehhez a Sunshine FM, és benne már is folytatódik a Zamat, amelyben ma a tök magról beszélgetünk.
2: Szokatlan alapanyag ez a konyhában. Most pestót fogunk készíteni, amit szintén tök maggal gazdagítunk. Ugye a pesto kifejezéssel ismerkedünk egy ideje, a legtöbben azt a pestót ismerik, amely bazsalikomból, fokhagymából, parmezánból, fenyőmagból, olívaolajból, sóból és borsból készül. No de a pesto azért ennél jóval gazdagabb dolog, többféle szószt is nevezhetünk pestónak. A közös vonás bennük a törés, zúzás, hiszen az olasz pestare igéből származik a kifejezés, amely azt jelenti, hogy a hozzávalókat összetörjük, összezúzzuk. A pesto egyébként maga a mozsár, amelyben az alapanyagokat hagyományos módon összetörik. Sok mindenből készülhet pesto, például spenótból. 25 dekányi friss spenótlevél szükségeltetik, 5 deka tökmag, 2 evőkanál tökmagolaj, 1 evőkanálnyi frissen reszelt kemény sajt, ez lehet akár parmezán, 1 egészen aprócska gereszt fokhagyma, 1 tejáskanál frissen facsart citromlé, só és bors. A spenótleveleket megmossuk, szűrőben jól lecsepegtetjük a tökmagot, zsiradék nélkül enyhén megpirítjuk, a sajtot lereszeljük, a fokhagyma gerezdet pedig apróra vágjuk vagy átnyomjuk a fokhagyma présen, bár hogyha tényleg egészen picike fokhagyma gerezdet használunk, akkor a fokhagyma nyomóban lehet, hogy több lesz a vesztes. A spenótleveleket durvára vágjuk, turmixgépbe dobáljuk, hozzáadjuk a fokhagymát, a pirított tökmagot, a tökmagolajat, a citromlét, a sajtot, sót, borsot, erős fokozatra kapcsoljuk a gépet, és 2-3 perc alatt krémesítjük az egészet. Hogyha szükséges, akkor lehet még fűszerezni egy kis sóval, borssal. A spenótpesztót pedig tálalhatjuk akár pirítós mellé, de akár tésztára is tehetjük feltétként. Érdemes ezt is feltétlenül kipróbálni. Jó étvágyat!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
5: A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Dupla helyre emeli a kormány a szociális tűzifa program keretét. A Nemzeti Tehetségközpont veszi át egy alapítvány közfeladatait. Megválasztották a vagyon visszaszerzési hivatal vezetőjét. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Dupla helyre emeli a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét. A magyar közlönyben megjelent döntés szerint 2026-ban még 5 milliárd forintos keretösszeggel írják ki a pályázatot, a 2026-27-es fűtési időszaktól azonban már 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre a programra. Az indoklás szerint a támogatási keret 2019 óta nem emelkedett érdemben, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A kormány célja, hogy a rászoruló családok nagyobb segítséget kapjanak a téli fűtési időszakban. A döntés illeszkedik ahhoz a korábbi bejelentéshez is, amely szerint növelnék a programban igényelhető tüzelőanyag mennyiségét. Augusztus 31-től a Nemzeti Tehetségközpont veszi át a Matthias Corvinus Kollégium alapítvány oktatással és művelődéssel kapcsolatos közfeladatait. Erről a magyar közlönyben megjelent kormányrendelet rendelkezik. A szabályozás szerint az átvétellel a kapcsolódó szerződések, munkaviszonyok, jogok és kötelezettségek is az új szervezethez kerülnek, néhány külön nevesített kivétellel. A folyamatban lévő közbeszerzési, beszerzési, közigazgatási és bírsági eljárásokban szintén a Nemzeti Tehetségközpont lép az alapítvány helyébe. A munkavállalók jogai és kötelezettségei automatikusan átszállnak az új szervezetre. Az átadáshoz kapcsolódó iratokat, adatokat és vagyon elemeket jegyzőkönyvvel kell átadni. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzése és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét. Unger Anna első interjújában arról beszélt, hogy a következő hetekben a hivatal felállítása és a megfelelő munkatársak kiválasztása lesz a legfontosabb feladat. Azt mondta, a szervezet nem ítélkezik, hanem feltárja a visszaéléseket, felkutatja az eltűnt közvagyont és előkészíti a vagyon visszaszerzés lehetőségét. Unger Anna szerint az első vizsgálatok akár az év végéig elindulhatnak, de a teljes feltárás hosszabb folyamat lesz. Hozzátette, jogállami keretek között kell dolgozniuk, ezért konkrét személyeket csak bizonyítékok és eljárások alapján lehet megnevezni. Szakmai álláspontok szerint kötelezővé kellene tenni a biohulladék szelektív gyűjtését ahhoz, hogy Magyarország teljesíteni tudja az uniós hulladék hasznosítási vállalásokat. Az Európai Unió célja, hogy 2035-re a hulladék 65%-át újrahasznosítsák, miközben Magyarország jelenleg ettől jelentősen elmarad. A háztartási hulladék nagy része konyhai maradék, amely gyakran lerakókba vagy csatornába kerül, így környezeti terhelést okoz. A biohulladék gyűjtési próba rendszer több településen, köztük Debrecenben is elindult, de a részvétel a vártnál alacsonyabb. A tapasztalatok szerint az infrastruktúra és a szemléletformálás önmagában nem elég, ezért szakmai oldalról merült fel a kötelező gyűjtés bevezetése.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Vádat emeltek egy férfi ellen, aki itt a sangarázdálkodott a Mátészalkai vasútállomás váró termében, majd a vagyonőr.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Csak jó zene.
0: Sunshine FM.
1: Sunshine FM.

Csak jó zenehez a Sunshine FM, és ma a Zamatban a tökmagot használjuk finomságok elkészítéséhez. Ugye néhány évvel ezelőtt az ország tortájának az egyik fő összetevője a tökmag volt. Háromféle szinten is megjelent az Őrség aranyában a tökmag. Többek között tökmag pralinéként is. Elgondolkodtató, igaz? Hogyan is tudunk odahaza tökmag pralinét készíteni? Na hát először is ugye tudjuk jól, hogy a praliné egy aféle bonbon jellegű édesség. Általában egyszerűen karamell valamilyen mag hozzáadásával, vagy csokoládé valamilyen mag hozzáadásával. Hát mi is karamellt fogunk készíteni tökmaggal. A praliné feltalálás egyébként Plessis Praslin tábornok szakácsához kötődik, aki a monda szerint 1671-ben odaégetett egy mandulás desszertet, és arra, hogy mentse, ami menthető, olvasztott csokoládét öntött, és tökéletes lett a végeredmény. Ez az egyik legenda, ami a praliné születéséről szól. Talán erősíti a legendát az, hogy maga a praliné elnevezés is Plessis Praslin tábornok nevéből ered, úgyhogy lehet a sztoriban valami igazság. A tökmag pralinéhoz 110 g cukorra van szükségünk, és 40 g tökmagra. Karamellt készítünk a cukorból 2 evőkanál víz hozzáadásával, hogyha már aranybarna, akkor lehúzzuk a tűzhelyről, belekeverjük a tökmagot, kiöntjük egy sütőpapírra, lefedjük egy másik sütőpapírral, és vékonyra lapítjuk egy sodrófával, hogyha kihűlt, akkor pedig lehet összetörni, akár kisebb, akár nagyobb darabokra. Ezt így magában is fogyaszthatjuk, de akár sütemények gazdagítására is felhasználhatjuk. Ezzel is érdemes egy próbát tenni. Rém egyszerű és nagyon finom.

0: rá. Vajon miért? Nos, ezen is ideje változtatni. Egy tök magos burgonyás pogácsát fogunk most sütni. Fél kilónyi lisztre van szükségünk, és 40 dekányi burgonyára, tehát egy picit kevesebb a krumpli, mint amennyi a liszt. Kell 15 deka zsír, igen zsír, nem vaj, nem margarin, zsír. Egy csomag élesztő, 2 darab tojás, 2 deci tejföl, 1 tejáskanál cukor, 1 evőkanálnyi só, vagy ízlés szerint, ennél több vagy egy kicsit kevesebb, illetve 5 dekányi tökmag, a tetejére pedig 4-5 deka reszelt sajt és még egy kevés tökmag. Meghámozzuk a krumplit, kis kockára aprítjuk, és sós vízben megfőzzük. Közben a tökmagot szárazon megpirítjuk. A tojásokat felverjük, 2 evőkanálnyit félreteszünk majd a pogácsák kenéséhez, a többit pedig hozzáadjuk a tésztához. A tésztához pedig ugye átszitáljuk a lisztet, elmorzsoljuk benne a zsírt, a kihűlt krumplit szintén hozzáadjuk, és hozzátesszük a többi hozzávalót is, az élesztőt, a tejfölt, a cukrot, a sót, és az 5 dekányi megpirított tökmagot egészben azt nem kell összetörni. Miután jó alaposan összegyúrtuk az egészet, letakarjuk és hagyjuk fél órát pihenni, a legjobb egyébként, hogyha betesszük a hűtőbe, hogy ott pihenjen. Majd lisztezett felületen kinyújtjuk és hajtogatjuk. Összesen 3-szor fogjuk hajtogatni, a hajtogatások között pedig mindig adunk 20 percet a tésztának, hogy pihenjen. Szükséges egyébként ez az idő, hogy tényleg kipihenje a tészta a sokkot, mert sokkal szebb lesz, és sokkal szebben elválnak majd a rétegek, hogyha hagyunk időt a tésztának a pihenése. Ugye kinyújtjuk a tésztát, és úgy hajtjuk föl, hogy megjegyezzük, hogy milyen sorrendben hajtottuk föl. Mondjuk először alulról fölfelé, fölülről lefelé, jobbról balra, balról jobbra, kész, hagyjuk pihenni. Aztán a pihenés után megint kinyújtjuk, megint alulról fölfelé, fölülről lefelé, balról jobbra, jobbról balra, összehajtjuk és megint hagyjuk pihenni, a harmadik nyújtás után pedig már nem hajtogatjuk, hanem vagy késsel földaraboljuk csíkokra, vagy pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk a pogácsát, és szépen a tésztácskákat sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük, a tetejüket a félretett tojással megkenjük, némelyikre csipetnyi sajtot teszünk, némelyikre pedig tökmagot, sütés előtt pedig még fél órát pihentetjük, majd 20-25 perc alatt megsütjük a tökmagos burgonyás pogácsákat. Ennyi az egész, hogyha kihűlt, már fogyasztható is. Nagyon nehéz egyébként neki melegen ellenállni. Jó étvágyat hozzá!
1: Sunshine FM navigáció.
2: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
3: Jó utat, jó utazás, balesetmentes hétvégét, nagyobb figyelemmel legyenek az utakon, és hát ez a hétvége, ez igen sűrű forgalmat garantál. Tudjuk az, hogy már nagyon sok helyen a kollégiumokba költöznek be, ebből adódóan a főútvonalak jelentősen le lesznek terhelve. És ugye jó hírünk az, hogy ismét járnak a vasúti szerelvények Nyíregyháza és Miskolc között, több mint 3 hónapon keresztül vonatpótló autóbuszok helyettesítették a vasúti közlekedést, és 28-ig tartott, ezen a hétvégén már átadják a vasúti simpáját a közlekedésnek, pontosabban a személyszállításnak és a vasúti közlekedésben résztvevők, akik ezt választják, nyilvánvalóan nagyobb menetidővel számolhatnak még több helyen, 5-10 perces növekedés. És a város, illetve a vármegyék területén nagy a forgalom, elsősorban a főútvonalakon, ilyen a 4-es számú főútvonal, úgy Nyíregyház és Debrecen belterületén is, de több főútvonal érintett, útjavítási munkálatokkal kapcsolatosan, hiszen jó időnek köszönhetően még a jövő héten folytatódnak a munkálatok, így például hétfő reggel a 41-es főútvonal Orosi úton útjavítási burkolat megerősítési munkálatokat fognak végezni a Magyar Közút részéről. Rengeteg volt a baleset az elmúlt napokban minden vármegye területén, országosan is nagyon elszomorítóak az adatok, vigyázzanak a kerékpárosok, a rollerre a közlekedők, és nagyobb figyelemmel legyenek a főútvonalakon, hogy balesetről ne kelljen beszámolnunk. Köszönjük a figyelmüket, további kellemes hétvégét, jó utat a viszonthallásra!
1: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Ez a Zamat a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ehhez a Sunshine FM-i, és benne végére értünk a Zamatnak. Én bízom benne, hogy megjött a kedvük, hogy kipróbálják a tökmagot ne csak magában ropogtatva, hanem akár pogácsába sütve, akár levesbe szórva, vagy amiről nem beszéltünk, de bundázáshoz is tökéletesen alkalmas a tökmag. Egy pici pirított tökmagot, hogyha teszünk a zsemlemorzsába, és úgy forgatjuk meg benne, akár a sajtot, akár a húsokat, akár a zöldségeket, hogyha mondjuk rántott zöldséget, rántott tököt készítenek, nagyon finom lesz a végeredmény. Így is. Mondjuk a bundázáshoz akár egy kicsit össze is törhetjük a magokat. Jó próbálkozást kívánok, és persze jó étvágyat az elkészült finomságokhoz. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Jövő héten is számítok Önökre.

0: a Zamat című gasztromagazin és a finomfogások támogatója, a Szimbád Bisztró Nyíregyháza.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Prücsök a legnagyobb varázsló. Egy mesebeli világba történő utazás Prücsökkel, avagy a kis Blankával. Az előadás szeptember 5-én is látható. Jegyek mauricinhas.hu.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Sunshine FM.
2: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
4: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Rollerlopás miatt fogtak el egy hajdúbösörményi férfit. Csak nem ezzel jutottak be pótfelvételin a Debreceni Egyetemre. Vita alakult ki a debreceni villamosfejlesztési forrásokról. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Roller lopás miatt hallgattak ki gyanúsítottként egy hajdúbösörményi férfi Debrecenben. A rendőrség tájékoztatása szerint két bűnügyes augusztus 27-én este figyelt fel a férfira, aki maga mellett tolt egy rollert. Igazoltatták, majd a jármű eredetéről is kérdéseket tettek fel neki. A férfi ekkor beismerte, hogy nem sokkal korábban egy edzőterem elől lopta el a rollert. A nyomozók a járművet lefoglalták, a férfit pedig előállították a rendőrkapitányságra. Időközben a sértett is jelentkezett, így visszakapta a tulajdonát. A rendőrök azt is vizsgálják, hogy a gyanúsítotthoz köthető-e más hasonló bűncselekmény. Csak nem ezzel nyertek felvételt a Debreceni Egyetemre az idei pótfelvételi eljárásban. Az intézmény tájékoztatása szerint 1791-en jelentkeztek, közülük 939-en kerültek be valamelyik meghirdetett képzésre. Állami ösztöndíjas szakokra 230, önköltséges képzésekre 709 hallgatót vettek fel. A legtöbben az egészségtudományi kar, a gyermeknevelési és gyógypedagógiai kar, valamint a gazdaságtudományi kar képzései iránt érdeklődtek. A meghirdetett szakok közül a jogász, a gyógypedagógia és az igazságügyi igazgatási szak bizonyult a legeredményesebbnek. A pótfelvételi eredményekkel együtt szeptembertől várhatóan több mint 12 ezer elsőéves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen. Vita alakult ki a debreceni közösségi közlekedési fejlesztések forrásairól. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület szerint több mint 23 milliárd forintnyi támogatása esett ki a városnál, amelyből az egyes villamos pálya rekonstrukcióját és az új villamosok beszerzését finanszírozták volna. Az egyesület a kormányt és a debreceni városvezetést is bírálta, utóbbit azért, mert szerintük nem indulnak el időben az előkészítő folyamatok. A városfejlesztési főosztály tájékoztatása szerint ugyanakkor a pályázat benyújtását jogszabályi feltételek is nehezítették, köztük egy feltételes kivitelezői szerződés előírása, amelyhez jelentős előkészítési költségre lett volna szükség. Fél automata defibrillátorral bővült a debreceni Ady Endre gimnázium, így az intézmény lett a város 27. életmentőpontja. Az iskolában több mint 800 diák tanul, ezért kiemelt jelentőségi, hogy szükség esetén gyorsan elérhető legyen az életmentő eszköz. A készülék használatához az országos mentőszolgálat tartott képzést, ezen egy teljes évfolyam több mint 150 tanulója vett részt, valamint a tantestület 46 tagja is elvégezte a tanfolyamot. A defibrillátort a szülők támogatásával vásárolta meg az iskola. Az intézmény szerint a felajánlások rövid idő alatt összegyűltek, ami jól mutatja, hogy a szülők is fontosnak tartották a kezdeményezést. 30 elszoruló debreceni diák kapott tanévkezdést segítő adományt a Család és Gyermekjóléti Központban. A gyerekek hátizsákot, író eszközökkel megtöltött toltartót és tanszercsomagot vehettek át. A támogatást a Rotary Klub Debrecen és a karitatív testület biztosította, hogy könnyebb legyen az iskolakezdés azoknak a családoknak, ahol a szeptemberi kiadások komoly terhet jelentenek. Az átadón arra is felhívták a figyelmet, hogy a nehéz anyagi helyzetben lévő debreceni családok október végéig iskolakezdési támogatást kérhetnek az önkormányzattól. A támogatás jövedelem határhoz kötött, és gyermekenként 50 ezer forint segítséget jelenthet az érintetteknek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
2: Holland sikerrel zárult az U21-es 3x3-as kosárlabda nemzetek ligájának utolsó debreceni fordulója. A Kossuth téren rendezett 6. játéknapon a női és a férfi mezőnyben is Hollandia nyerte meg a döntőt. A magyar válogatottnak volt esélye a fináléba jutásra, de végül egyik csapatnak sem sikerült kiharcolni a döntős szereplést. A magyar női együttes Ausztria ellen nagy hajrával egyenlített, de egy ponttal kikapott, majd Lengyelország ellen is alul maradt. A férfi csapat Írországot legyőzte, a lengyelek ellen viszont 21-11-es vereséget szenvedett. A női döntőben Hollandia 14 hétre, a férfi fináléban pedig 21-19-re verte Lengyelországot. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután főként rádiónk vétel körzetében gomoly felhők jelenhetnek meg, helyenként zápor zivatar is kialakulhat. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel, a maximumok 30-36 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Ez a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja. Ez a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A dzsungel könyve. Kicsik és nagyok, családok, közös kedvenc műzikelje. Szeptember 18-án, ismételten, a színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Megszüntetik a rák kutatással létrehozott alapítványt. Új helyszínen működhet a vagyon visszaszerzési hivatal. Gyorsítaná és szigorítaná a büntető eljárásokat a kormány. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémiai Alapítványt, jelentette be Hegedű Zsolt, egészségügyi miniszter. A szervezetet még Kásler Miklós minisztersége idején hozták létre, eredetileg az onkológiai kutatás, oktatás, szakmai képzések és nemzetközi együttműködések támogatására. Hegedű Zsolt szerint ugyanakkor az alapítvány kézzelfogható eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. A miniszter azt is felidézte, hogy a szervezet Budapest egyik elegáns részén nagyértékű villát vásárolt és újított fel. Az alapítvány működését korábban átvilágították, ennek eredménye alapján döntöttek a megszüntetéséről. A budapesti Markó utca igazságügyi palotában kaphat helyet a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, ezt Magyar Péter jelentette be a parlamentben. A tervek szerint az új intézmény a kúria kiköltözése után felszabaduló irodákba költözhet, közvetlenül a legfőbb ügyészség szomszédságába. A Markó utcai épület jelenleg több igazságügyi intézménynek is otthont ad. Közben bírósághoz fordulhat Hadházi Ákos, ha nem hozzák nyilvánosságra a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökjelölti pályázatának pontozási rendszerét. A volt országgyűlési képviselő szerint a pontrendszer és a jelentkezők rangsora azért lenne fontos, mert csak így lehetne ellenőrizni, hogyan választották ki a 4 meghallgatott jelöltet a pályázók közül. Hadházi korábban azt szállította, nyugtalanító információkat kapott arról, hogy a pályáztatás nem volt átlátható. 6 milliárd forintos uniós támogatással új kibervédelmi rendszert fejlesztenek a hazai megújuló energiatermelők számára. A program elsősorban az 1 megawatt feletti rendszer irányításba be nem vont erőművek biztonságát erősíti. A cél egy egységes, központilag kezelhető rendszer kialakítása, amely gyorsabban felismeri a hálózati rendellenességeket és segíti az esetleges kibertámadások kezelését. A fejlesztésben mesterséges intelligencián alapuló elemzési megoldásokat is alkalmazhatnak. A projekt részeként az iparági szereplők képzést is kapnak, hogy hatékonyabban tudjanak reagálni a digitális biztonsági kockázatokra. A fejlesztés tervezett befejezése 2027 végére várható. Gyorsítaná és szigorítaná a büntető eljárásokat a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint rövidítenék az eljárási határidőket, valamint megerősítenék a nyomozó szerveket, az ügyészséget és a bíróságokat is. A kormányfő szerint elfogadhatatlan, hogy egyes büntetőügyek lezárása akár 5-10 évig is elhúzódjon. A változtatások nem csak a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal által feltárt ügyeket érintenék, hanem általánosságban a teljes büntető eljárási rendszert. A cél az, hogy a kiemelt és a közérdeklődésre számot tartó ügyek gyorsabban jussanak el a lezárásig. A részletes jogszabálymódosításokat később ismertetik.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Szeptember gyenge hideg fronttal kezdődik, többfelé élénk lesz az észak-észak-nyugati szél, egy-egy futószápor zivatar előfordulhat. A reggeli órákban 9-19 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez a Szív is aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja. Ez a Szív is aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.

0: 93.5 Sunshine FM.
1: What we're saying.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: 93.5 a Sunshine FM Debrecen, ez továbbra is a Civis Aktuál, és új bérlakásrendelet és lakáskoncepciót fogadott el a debreceni közgyűlés. A szabályozás október 1-én lép majd hatályba, ezt követően 200 bérlakás válik elérhetővé, kizárólag szociális alapon az arra jogosultak számára. Az önkormányzat szerint az új rendszerben elsődlegesen a szociális szempontok érvényesülnek, miközben a cél a megfizethető lakhatási lehetőségek bővítése és a meglévő lakásállomány fejlesztése. Megszűnik a lakbérliciten alapuló versenyeztetés, helyette szempontrendszer alapján lehet majd szociális bérlakáshoz jutni. Erről beszélt korábban Papp László, Debrecen polgármestere a Debreceni Televíziónak.
2: Az új lakásrendelet tartalmi meghatározásánál ez a két fontos irányvonal, egyrészt a város lakáspiaci folyamatainak az alakulása, másrészt pedig a lakástörvénynek a rendelkezései voltak a meghatározóak. Az egyik legfontosabb iránymutatás vagy irányvonal, ami az új bérlakás rendelettel kapcsolatban kimondható, az, hogy a múlt részévé teszi a bérleti díj licit rendszerét. Ugye a korábbi időszakban, egészen a 2000-es évek elejétől kezdődően mostanáig úgy lehetett lakbérhez jutni, hogy egy teljesen transzparens pályázati rendszer keretei között lehetett licitálni bérleti díj vonatkozásában az egyes önkormányzati bérlakásokra. Ez nyilván transzparencia szempontjából rendkívül egyszerű és átlátható megoldás volt, nem kiutalásos rendszer volt, nem bizottság döntött, hanem eredetileg eleve meghirdetett pályázati feltételrendszer mellett, akinek szociális alapon támogatás volt igénybe vehető, az egy önkormányzati határozattal, egy úgynevezett szociális bónusszal kiegészítve pályázhatott az adott bérlakásra, de kétség kívül, aki többet ígért, azért lett a bérlakás, és így ebben a tekintetben a szociális szempontok kevésbé érvényesülhettek, hogyha egy komoly árverseny alakult ki a lakás vonatkozásában. Éppen ezért az új bérlakás rendelet egyik fő tartalmi eleme az a szociális érzékenység. Számos szociális szempontot építettünk be az új bérlakás rendeletünkbe. Ez azt jelenti, hogy igen széles körben veszi figyelembe, és honorálja a szociális élethelyzetet az új bérlakás rendelet. Az önkormányzati közgyűlés előterjesztésében látható egy táblázat, egy 24 szempontból álló táblázat, amely pluszpontokat ad a bérlőnek, hogyha egy ilyen lakáspályázati rendszeren elindul. Egy új eljárási rend is kialakul. Ennek az eljárási rendnek az a lényege, hogy a Civis Ház ZRT, amelyik a debreceni városi lakásállománynak a kezelője, javaslatára a Tulajdonosi és Gazdaságfejlesztési Bizottság dönt az elérhető lakásállományról, bekategorizálja

0: igazán szociális alapon elérhetővé a debreceni bérlők számára. Hogyha a Tulajdonos és Gazdaságfejlesztési Bizottság a döntést meghozta, akkor ez alapján megnyílik a jelentkezési lehetőség a lakásokra. Ezt egy hatósági eljárás követi majd, amely főjegyző úr hatáskörébe tartozik. Főjegyző úr a beérkezett jelentkezések alapján kategorizálni fogja a pályázókat. Melyik lakásra pályáznak, milyen szociális feltételrendszernek felelnek meg, ahhoz hány pluszpont társul esetleg, és az alapján fölállítódik egy rangsor, amely rangsor alapján majd a Szociális Bizottság meghozza a döntést, amely gyakorlatilag ebben a fázisában lezárja ezt az eljárást. A Szociális Bizottság meghozza a rangsorra vonatkozó döntést, akkor utána pedig a Civilház ZRT megkezdi a tárgyalást a bérlőkkel, mert lehet, hogy van olyan, aki több lakásra adott be pályázatot, elfogadja-e az ajánlatot, másikat preferálja, és akkor így szépen végig megy a rangsorolt pályázók vonatkozásában Civilház az eljárás eredményen, és ennek megfelelően alakul majd ki az, hogy melyik lakásnak ki lesz a bérlője. Egyértelműen a szociális szempontok a szociális bérlakás esetében meghatározóak lesznek.
1: Pap Lászlónak, Debrecen polgármesterének köszönjük szépen!
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
3: Sunshine FM programajánló.
4: Pattog a labda, ízdanak a vonalak, és a világ legjobb kosarasai költöznek be a debreceni főtérre. Augusztus 26-a és 30-a között a 3x3-as kosárlabda elitje csap össze Debrecenben, közvetlenül az ikonikus nagy templom előtt felépített arénában. Látványos zsákolások, pörgős meccsek és lehengerlő hangulat vár rád a nyár utolsó napjaiban. Ne csak a tévében nézd, szurkolj élőben Debrecenben!
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
3: Sunshine FM programajánló.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonság.

0: Szív is aktuál.
1: 93-5 a Sunshine FM Debrecen. Ugye a tanévkezdés nem csak az iskolák, hanem a fenntartó számára is komoly szervezési feladat, valamint munka. A debreceni tankerületi központ már az utolsó simításokat végzi, közben pedig országos szinten zajlik a felkészülés arra, hogy jövő héten kedden, dehol rendben elindulhasson az oktatás. A következő percekben Türk Ászlót hallgathatjuk meg, a debreceni tankerületi központ igazgatóját.
2: A gyerekek nyelve folyamatosan változik, a szavak változnak, a világ változik, de egy dolog 20, 30, de 100 éve sem változott, hogy a gyermek vágyik arra, hogy valaki meghallgassa. És nekünk, pedagógusoknak minden tanévben kitűnőre kell vizsgáznunk bizalomból. Ezért gondolom azt, hogy a vezetői munka legfontosabb része sem az, hogy minden kérdésre tudjuk a választ. Nem a helyes válasz, hanem a jó kérdés a feladatkörünk legfontosabb része.
1: A tanévkezdésről Sinkarit is ejtett egy pár szót, a Klebersberg központ elnöke.
3: Szervezés előtt áll maga a Klebersberg központ is. Ez így van. Készülünk arra, hogy a tankerleti rendszert és meg az iskolák támogatásának rendszerét is megújítsuk, és az a cél, hogy az iskolák is, és bizonyos értelemben a tankerületek is kapjanak vissza az önállóságukból annyit, ami az eredményesebb működésüket fogja a jövőben garantálni. És nekem személyesen is az a feladatom, hogy a Klebersberg központ az kevésbé legyen operatív irányító, és sokkal inkább egy szakmai támogató szervezetként álljon az iskola rendszerben. Emellett pedig fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az oktatás terén mindenhol egységesen érvényesíteni fogjuk azt, hogy a vezetők nyilvános pályázat útján is határozott időre kerüljenek kinevezésre. Ez az iskolaigazgatók esetében eddig is így volt, ezt önök mindannyian nagyon jól tudják. Ez lesz a minta, tehát ezt tekintjük a következő időszakban etalonnak az összes többi az oktatási rendszert érintő vezetői pozíció esetében. Ettől azt várjuk, hogy mindig, mindenhol a legfelkészültebb és a legelkötelezettebb vezetők álljanak az oktatási rendszerben a vezetői posztokon. És a következő, a harmadik fontos terület vagy elv, amit szeretnék hangsúlyozni, az az, hogy elkezdünk dolgozni azon, hogy a jelenlegi bázis alapú finanszírozást feladat alapú finanszírozássá alakítsuk át, mert azt gondoljuk, hogy a jelenleginél sokkal jobban figyelembe kell venni azt, hogy egy vidéki általános iskolában, vagy egy nagyvárosi általános iskolában, de azt is mondhatnám, hogy egy észak-alföldi tankerületben, vagy egy fővárosi tankerületben egészen mások a feladatok és mások a lehetőségek is, amelyek mellett dolgozni kell.
1: Az iskolakezdésről Csánk László is mondott egy pár érdemi gondolatot, a Tisza párt országgyűlési képviselője.
4: Az intézmények szakmai önállóságának a növelése, az igazgatói jogkörök bővítése, és a harmadik egy nagyon lényeges, a pedagógusok, illetve a köznevelésben dolgozók, kollektív jogainak a helyreállítása. Az utolsó felszólalásom bő egy héttel ezelőtt pont ezt részletezte, ezeket a törvénymódosításokat.
1: Debrecen számára is kiemelten fontos az iskolakezdés, Pap László polgármestert hallják.
5: Az iskola adta szellemiség és az iskola adta szellemi közösség, feltéve az az iskola minőséget közvetít, évtizedek múlva is láthatatlan szellemi köteléket jelent a diákok között. És a debreceni diákoknak köztudottan erős az identitásuk. Ezáltal erős kötődésük van a városukhoz, az iskolájukhoz. Köszönöm a debreceni pedagógus társadalom minden tagjának, hogy életben tartják az iskolaváros évszázados tradícióit. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Debrecen évszázadok óta iskolaváros, az oktatás és a tudás egy nagyon fontos magyarországi központja. Ma is olyan erős oktatási rendszer rendelkezik, amelyben a tankerületi, szakképzési, egyházi és felsőoktatási intézmények, valamint szakmai közösségek együtt formálják fiatalok és ezáltal országunk jövőjét.
1: Jövő héten vasárnap, pedig már szeptember 6-án is szól majd újra a Civis Aktuál, vasárnap 12 és 14 óra között. Kellemes hétvégét kívánok, Kondor Roland elép, ciao!

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Ez volt a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Legény búcsú. A közönség kedvenc vígjáték újra a színpadon. A fergeteges előadás Gulyás Attila és Gulácsi Tamás főszereplésével szeptember 5-én tekinthető meg. Jegyek moritzszínház.hu.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Megszüntetik a rák kutatással létrehozott alapítványt. Új helyszínen működhet a vagyon visszaszerzési hivatal. Gyorsítaná és szigorítaná a büntető eljárásokat a kormány. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémiai Alapítványt, jelentette be Hegedű Zsolt, egészségügyi miniszter. A szervezetet még Kásler Miklós minisztersége idején hozták létre, eredetileg az onkológiai kutatás, oktatás, szakmai képzések és nemzetközi együttműködések támogatására. Hegedű Zsolt szerint ugyanakkor az alapítvány kézzelfogható eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. A miniszter azt is felidézte, hogy a szervezet Budapest egyik elegáns részén nagyértékű villát vásárolt és újított fel. Az alapítvány működését korábban átvilágították, ennek eredménye alapján döntöttek a megszüntetéséről. A budapesti Markó utca igazságügyi palotában kaphat helyet a Nemzeti Vagyon Visszaszerzése és Vagyonvédelmi Hivatal. Ezt Magyar Péter jelentette be a parlamentben. A tervek szerint az új intézmény a kúria kiköltözése után felszabaduló irodákba költözhet, közvetlenül a legfőbb ügyészség szomszédságába. A Markó utcai épület jelenleg több igazságügyi intézménynek is otthont ad. Közben bírósághoz fordulhat Hadházi Ákos, ha nem hozzák nyilvánosságra a Nemzeti Vagyon Visszaszerzése és Vagyonvédelmi Hivatal elnökjelölti pályázatának pontozási rendszerét. A volt országgyűlési képviselő szerint a pontrendszer és a jelentkezők rangsora azért lenne fontos, mert csak így lehetne ellenőrizni, hogyan választották ki a 4 meghallgatott jelöltet a pályázók közül. Hadházi korábban azt szállította, nyugtalanító információkat kapott arról, hogy a pályáztatás nem volt átlátható. 6 milliárd forintos uniós támogatással új kibervédelmi rendszert fejlesztenek a hazai megújuló energiatermelők számára. A program elsősorban az 1 megawatt feletti rendszer irányításba be nem vont erőművek biztonságát erősíti. A cél egy egységes, központilag kezelhető rendszer kialakítása, amely gyorsabban felismeri a hálózati rendellenességeket és segíti az esetleges kibertámadások kezelését. A fejlesztésben mesterséges intelligencián alapuló elemzési megoldásokat is alkalmazhatnak. A projekt részeként az iparági szereplők képzést is kapnak, hogy hatékonyabban tudjanak reagálni a digitális biztonsági kockázatokra. A fejlesztés tervezett befejezése 2027 végére várható. Gyorsítaná és szigorítaná a büntető eljárásokat a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint rövidítenék az eljárási határidőket, valamint megerősítenék a nyomozó szerveket, az ügyészséget és a bíróságokat is. A kormányfő szerint elfogadhatatlan, hogy egyes büntetőügyek lezárása akár 5-10 évig is elhúzódjon. A változtatások nem csak a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal által feltárt ügyeket érintenék, hanem általánosságban a teljes büntető eljárási rendszert. A cél az, hogy a kiemelt és a közérdeklődésre számot tartó ügyek gyorsabban jussanak el a lezárásig. A részletes jogszabálymódosításokat később ismertetik.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: A szeptember gyenge hidegfronttal kezdődik, többfelé élénk lesz az észak-észak-nyugati szél, egy-egy futószápor zivatar előfordulhat. A reggeli órákban 9-19 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Csodás vasárnap délután, drága Sunshiner, én Mara vagyok. Augusztus utolsó vasárnapján rádiózzunk együtt az elkövetkezendő 4 órában hazama térség ritmusát és a legtutibb infókat. Az órát megkezdem Bruno Mars-szal és az I Just Might-tal.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. A mai napon, augusztus 30-án a rózsák ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket nagyon sokáig, de köszöntjük a születésnaposokat és az évfordulósokat is. Mindemellett érdekességek is vannak a mai napon. 1532-ben Kőszeg ostroma ezen a napon történt. A Jurisics Miklós által védett Kőszeg váránál az első Szulajmán vezette oszmán sereg visszavonult. A kisvár ellenállása a magyar történelem egyik legendás eseménye lett. 1873-ban egy magyar kötődésű sarkvidéki felfedezés is történt. Az osztrák-magyar monarchia északi sarki expedíciója felfedezte a mintegy 20.000 kilométeres Ferenc József földet. 1940-ben a második bécsi döntés született meg, melynek értelmében Észak-Erdély Magyarországhoz került vissza, míg Dél-Erdély Romániánál maradt. 2008-ban ezen a napon futballtörténeti magyar rekord történt, az Újpest ezen a napon játszott a történetének 2723. első osztályú mérkőzését, amivel az örök ranglista élére került, és szintén ezen a napon augusztus 30-án Frankenstein nap van. Mary Shelley ugyanis 1797. augusztus 30-án született, ezért ezen a napon világszerte megemlékeznek róla és legismertebb teremtményéről. És szintén ezen a napon az eltűntek világnapja van. Augusztus 30-a a kényszerű eltűnések áldozatainak nemzetközi napja, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet az eltűnt személyek és családjaik helyzetére. Kellemes nyári időben van részünk, úgyhogy ha teheted, akkor menj a szabadba, használd ki még ezt a kis lehetőséget, és hamarosan suli, úgyhogy a gyerekek is élvezzék ki még ezt a pár nap nyári szünetet. Hamarosan meg fogjuk nézni, mi a helyzet az utakon, de arra kérlek, hogyha bármit látsz, akkor oszd meg velem 0620-316-3000. Lost Frequencies-szel és a Head Down-nal megyünk tovább a Sunshine-on.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Ájri Mafia után a Sunshine FM-en nézzük meg most közösen, mi a helyzet az utakon. Nyíregyházán továbbra is tartanak az útfelújítási munkálatok, ezért forgalomkorlátozásra kell számítani a Vasvári Pál utcán, a Dob utca térségében. Az útfelmarás idején jelzőrök irányítják a forgalmat, miközben útszűkület és lezárt leállósáv nehezíti a közlekedést, ezen a szakaszon még mindig 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben. A 4-es főút Kert utcai szakaszán pedig közműfedlapok szintbehelyezését végzik, ezért itt is útszűkületre és sávlezárásra kell számítani. A Tokaji úton lakott területen belül sebességkorlátozás van érvényben, a Vasvári Pál utcán pedig jelzőlámpás az irányítás. A holnapi napon az Orosi úton burkolatjavítási munkálatok zajlanak majd, és még mindig Nyíregyházán a Szent István utcán helyreállítási munkálatok vannak. Debrecenben viszont továbbra is lassabb haladásra kell számítani több helyen, mint például a Pesti utca 37 szám előtt, ahol felbontották a belső sáv egy részét, tehát ott is 30 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. A Csigekert utcától a Bem térig pedig továbbra is tartanak a munkálatok, felváltva hol a külső, hol pedig a belső forgalmi sávot zárják le, a Mikepércsi út Homokkerti felüljáró előtti részén pedig 2 sávot zártak le. És továbbra is folytatódik az útfelújítás a debreceni Füredi úton, a 33-as főúton, valamint az Epreskert utca 83 szám előtt és a Dobogó utca közötti szakaszon, ahol nagy felületű aszfaltozás zajlik. Mielőtt bárhová indulsz, tájékozódj és légy türelemmel, de arra kérlek, hogy segítsük együtt autós társainkat, hogyha bármit látsz, oszd meg velem 0620 316 3000. A nyugodt autózás mellé pedig David Guettától a Never Going Home Tonight-ot játszom neki.

0: senki sem bánt.
1: Díaz után elérkeztünk a Sunlight első órának a végéhez. A következő órában fogunk horoszkópozni, és foglalkozunk majd az egészségünkkel is. Én várlak vissza a 3 órát is a legfrissebb híreket követve. Az órát elbúcsúztatom Vári Páblikkal, egy picike kis pH érték, utána pedig a hírek után visszatérek. Számítok rád a kövi órában is.

0: the lessons I've learned.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. Igazi újdonság.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Rollerlopás miatt fogtak el egy hajdúbösörményi férfit. Csak nem ezzel jutottak be pótfelvételin a Debreceni Egyetemre. Vita alakult ki a debreceni villamosfejlesztési forrásokról. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Roller lopás miatt hallgattak ki gyanúsítottként egy hajdúbösörményi férfi Debrecenben. A rendőrség tájékoztatása szerint két bűnügyes augusztus 27-én este figyelt fel a férfira, aki maga mellett tolt egy rollert. Igazoltatták, majd a jármű eredetéről is kérdéseket tettek fel neki. A férfi ekkor beismerte, hogy nem sokkal korábban egy edzőterem elől lopta el a rollert. A nyomozók a járművet lefoglalták, a férfit pedig előállították a rendőrkapitányságra. Időközben a sértett is jelentkezett, így visszakapta a tulajdonát. A rendőrök azt is vizsgálják, hogy a gyanúsítotthoz köthetően más hasonló bűncselekmény. Csak nem ezzel nyertek felvételt a Debreceni Egyetemre az idei pótfelvételi eljárásban. Az intézmény tájékoztatása szerint 1791-en jelentkeztek, közülük 939-en kerültek be valamelyik meghirdetett képzésre. Állami ösztöndíjas szakokra 230, önköltséges képzésekre 709 hallgatót vettek fel. A legtöbben az egészségtudományi kar, a gyermeknevelési és gyógypedagógiai kar, valamint a gazdaságtudományi kar képzései iránt érdeklődtek. A meghirdetett szakok közül a jogász, a gyógypedagógiai és az igazságügyi igazgatási szak bizonyult a legeredményesebbnek. A pótfelvételi eredményekkel együtt szeptembertől várhatóan több mint 12 000 esőéves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen. Vita alakult ki a debreceni közösségi közlekedési fejlesztések forrásairól. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület szerint több mint 23 milliárd forintnyi támogatása esett ki a városnál, amelyből az egyes villamos pálya rekonstrukcióját és az új villamosok beszerzését finanszírozták volna. Az egyesület a kormányt és a debreceni városvezetést is bírálta, utóbbit azért, mert szerintük nem indulnak el időben az előkészítő folyamatok. A városfejlesztési főosztály tájékoztatása szerint ugyanakkor a pályázat benyújtását jogszabályi feltételek is nehezítették, köztük egy feltételes kivitelezői szerződés előírása, amelyhez jelentős előkészítési költségre lett volna szükség. Fél automata defibrillátorral bővült a debreceni Ady Endre gimnázium, így az intézmény lett a város 27. életmentőpontja. Az iskolában több mint 800 diák tanul, ezért kiemelt jelentőségi, hogy szükség esetén gyorsan elérhető legyen az életmentő eszköz. A készülék használatához az országos mentőszolgálat tartott képzést, ezen egy teljes évfolyam több mint 150 tanulója vett részt, valamint a tantestület 46 tagja is elvégezte a tanfolyamot. A defibrillátort a szülők támogatásával vásárolta meg az iskola. Az intézmény szerint a felajánlások rövid idő alatt összegyűltek, ami jól mutatja, hogy a szülők is fontosnak tartották a kezdeményezést. 30 elszoruló debreceni diák kapott tanévkezdést segítő adományt a Család és Gyermekjóléti Központban. A gyerekek hátizsákot, író eszközökkel megtöltött tolltartót és tanszercsomagot vehettek át. A támogatást a Rotary Klub Debrecen és a karitatív testület biztosította, hogy könnyebb legyen az iskolakezdés azoknak a családoknak, ahol a szeptemberi kiadások komoly terhet jelentenek. Az átadón arra is felhívták a figyelmet, hogy a nehéz anyagi helyzetben lévő debreceni családok október végéig iskolakezdési támogatást kérhetnek az önkormányzattól. A támogatás jövedelem határhoz kötött, és gyermekenként 50 000 forint segítséget jelenthet az érintetteknek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Nem hoz érdemi változást a hideg front. Újra csendes napos nyári időben lesz részünk, a maximumok 30-35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Három órát és a legfrissebb híreket követve már vissza is huppantam a székembe, és belecsapunk a Sunlight második órájába. Ebben az órában horoszkópozunk, foglalkozunk az egészségünkkel, de a térség ritmusa is velem lesz. Az órát most Szigelával és a Riptide-dal kezdem.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Tiesto, don't be shy. Ezzel lüktettünk az imént a Sunshine FM-en a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk. A következő percekben pedig jön Kata, aki elárulja, mit jósoltak mára augusztus 30-ára a csillagok.
2: A kos újult lendülettel vág neki a munkahétnek, így a legnehezebb feladatokat érdemes rögtön a nap elején kipipálnia. A bika megfontolt lépésekkel alapozza meg a heti sikereket, türelme hamarosan meghozza a várva várt gyümölcsét, karrierjében előrelépés várható. Az ikrek pörgős kommunikációjával könnyedén átlendítheti a kollégáit is a hétfői fáradtságon. A rák ma a megszokott biztonságos közegben érzi a legjobban magát, ezért a megszokott rutin nyugalmat adhat. Az oroszlán energiától duzzadva indítja a hetet és ragadja a kezébe a kezdeményezést. Határozott fellépésével azonnal kivívja a környezet elismerését. A szűz aprólékos tervezéssel indítja a hetet, ezzel pedig rengeteg későbbi fennakadást és felesleges kapkodást előz meg. A mérleg diplomáciai érzéke kiválóan működik ma, így könnyen elsimíthat egy kialakulóban lévő munkahelyi feszültséget. A Skorpió elszántsága nem ismer határokat, ezért olyan akadályokat is átléphet a nap folyamán, amelyek eddig ijesztőnek tűntek. A nyilas optimista életszemlélete ma másokra is átragad, s egy merész ötlete azonnal támogatásra talál. A bak a céljaira összpontosítva hatékonyan szortírozza a teendőket, így már a hét elején komoly előnyre tehet szert. A vízöntő egy váratlan ötlettel rukkol elő, amivel teljesen új megvilágításba helyez egy régebbi problémát. A halak intuíciói különösen élesek ma, ezért érdemes a megérzéseire hallgatni a fontosabb döntések meghozatalakor.
1: Nagyon köszi Kata, várlak majd vissza a térség program lehetőségeivel. Most viszont 2024-ből Hugh Göllel és az It Feels So Good-dal megyünk tovább a Sunshine-on.
0: Sunshine FM asztrológia.

0: bit stronger.
1: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
2: Felkelek és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
3: A választás egyszerű.
1: Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Olivia délután a Sunshine-on. Beszéljünk arról, miért érezzük magunkat kimerültebbnek a nyár végén. A nyár végén sokan tapasztalják, hogy fáradtabbak, nehezebben koncentrálnak és kevésbé érzik magukat energikusnak, mint néhány héttel korábban. De vajon mi állhat a háttérben? Az egyik leggyakoribb ok az, hogy nyáron felborul a megszokott napi rendünk, később fekszünk le, tovább alszunk, rendszertelenebbül étkezünk, és a nyaralások, programok miatt sokkal kevésbé követjük a hétköznapi rutint, ez önmagában is megterhelheti a szervezetet. A nagy meleg szintén hozzájárulhat a kimerültséghez, a szervezetnek ilyenkor folyamatosan dolgoznia kell azon, hogy fenntartsa a megfelelő testhőmérsékletet. Ha ehhez kevés folyadékot fogyasztunk, könnyebben jelentkezhet fejfájás, gyengeség és fáradtság. Az sem mindegy, mennyire pihentető az alvásunk, a meleg éjszakák, a késői lefekvés, vagy akár az esti képernyő használat miatt hiába töltünk elegendő időt az ágyban, az alvás minősége romolhat. Mit tehetünk ilyenkor? A nyár végén érdemes fokozatosan visszatérni a megszokott ritmushoz, próbáljunk hasonló időben lefeküdni és felkelni, figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre, együnk változatosan és mozogjunk rendszeresen. Akár egy rövid séta is sokat segíthet, és talán a legfontosabb, ne várjuk el magunktól, hogy egyik napról a másikra újra 100%-on teljesítünk, a szervezetünknek is szüksége van egy kis átmenetre. Ha azonban a fáradtság tartós, nagyon erős vagy más tünetekkel is együtt jár, érdemes orvossal egyeztetni, mert ilyenkor nem biztos, hogy egyszerűen csak a nyárvégi kimerültségről van szó. A következő percekben pedig már megyünk is tovább Clean Bandittel és a Rather Be-vel 2014-ből. Na, hogy a Sunshine-on.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymáshoz.

délután a Sunshine-on a Sunlight fél idejéhez érkeztünk el. A következő órában fogunk bulvárkodni, sőt, mi több, ismételten megnézzük majd, mi a helyzet az utakon, de ha bármit látsz, oszd meg velem 0620-316-3000. Tom Adele-lel és az Another Love-val zárom ezt az órát, utána egy pici reklám, majd a legfrissebb híreket követve visszatérek. Ne menj sehová, számítok rád a kövi órában is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Prücsök a legnagyobb varázsló. Egy mesebeli világba történő utazás Prücsökkel, ahogy a kis Blankával. Az előadás szeptember 5-én is látható. Jegyek móriczínház.hu.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazás, balesetmentes hétvégét. Nagyobb figyelemmel legyenek az utakon, és hát ez a hétvége, ez igen sűrű forgalmat garantál. Tudjuk, hogy már nagyon sok helyen a kollégiumokba költöznek be, ebből adódóan a főútvonalak jelentősen le lesznek terhelve. És ugye jó hírünk az, hogy ismét járnak a vasúti szerelvények Nyíregyháza és Miskolc között, több mint 3 hónapon keresztül vonatpótló autóbuszok helyettesítették a vasúti közlekedést, és 28-ig tartott, ezen a hétvégén már átadják a vasúti simpáját a közlekedésnek, pontosabban a személyszállításnak és a vasúti közlekedésben résztvevők, akik ezt választják, nyilvánvalóan nagyobb menetidővel számolhatnak még több helyen, 5-10 perces növekedés. És a város, illetve a vármegyék területén nagy a forgalom, elsősorban a főútvonalakon, ilyen a 4-es számú főútvonal, úgy Nyíregyháza és Debrecen belterületén is, de több főútvonal érintett, útjavítási munkálatokkal kapcsolatosan, hisz a jó időnek köszönhetően még a jövő héten folytatódnak a munkálatok, így például hétfő reggel a 41-es főútvonal Orosi úton útjavítási burkolat megerősítési munkálatokat fognak végezni a Magyar Közút részéről. Rengeteg volt a baleset az elmúlt napokban minden vármegye területén, országosan is nagyon elszomorítóak az adatok, vigyázzanak a kerékpárosok, a rollerre a közlekedők, és nagyobb figyelemmel legyenek a főútvonalakon, hogy balesetről ne kelljen beszámolnunk. Köszönjük a figyelmüket, további kellemes hétvégét, jó utat a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Korlátozottan újraindult a munka egy debreceni üzemben. Már 5000-nél is többen dolgozhatnak a debreceni autógyárban. Újabb forgalomkorlátozás jön a debreceni északi elkerülőn. Földi Betti vagyok, már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Korlátozott körben újraindult a munka egy debreceni ipari üzemben, ahol egyelőre csak termeléshez nem kapcsolódó tevékenységeket végezhetnek a dolgozók. A vállalat közlése szerint ez összhangban van a tűzvédelmi hatóság iránymutatásával, miután a múlt heti helyszíni ellenőrzésen megállapították, hogy a korábban azonosított tűzvédelmi hiányosságokat orvosolták. A cég emellett arról is beszámolt, hogy a telephely talajvíz viszonyairól készült független szakértői jelentés nem azonosított fémszennyezést. A termelés korábban hatósági döntés alapján függesztették fel, miután egy korábbi laborjelentés magas fémkoncentrációkat mutatott ki a mintákban. Az új szakvélemény szerint ezek az értékek más mérési értelmezésből adódhattak. Már 5000-nél is többen dolgozhatnak a debreceni autógyárban. A HR portál és az Optem friss összesítése szerint májusról júniusra 110 fővel nőtt a létszám, így akkor már 4976 munkavállalót tartottak nyilván az üzemben. Mivel a dolgozói létszám hónapról hónapra emelkedik, a beszámoló szerint mostanra átléphette az 5000-es határt. A gyár a tervezetnél korábban indított el a második műszakot, és már az éjszakai műszakba is táboroznak. A bővítés átterében az itt készülő új modell iránti erős kereslet áll. A debreceni üzemben július végén gyártották le az 50.000. autót, a tobozás pedig tovább folytatódik. Jelenleg több tucat pozícióra várják a jelentkezőket. Újabb forgalomkorlátozásra kell készülni a debreceni északi elkerülőn a Domokos-Márton út folytatásának építése miatt. A beruházás célja, hogy új útkapcsolat jöjjön létre a 354-es és a 33-as főút között. Ezzel tehermentesítve Debrecen több forgalmas szakaszát. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a 354-es főúton aszfaltmarási és aszfalt beépítési munkák miatt átépítik a meglévő ideiglenes forgalomkorlátozást. Az érintett szakaszon a korábbi 2 sáv helyett továbbra is 2 sávon haladhat a forgalom. A korlátozás várhatóan szeptember 1-től október elejéig lesz érvényben. Az új út elkészülte után a Böszörményi út forgalma is csökkenhet. Parkolási rendszer korszerűsítése kezdődik augusztus 31-től Debrecenben, az ítélő tábla még garázsában. A DB Parking tájékoztatása szerint a munkák várhatóan 2 hétig tartanak. A fejlesztés ideje alatt forgalomkorlátozásra kell számítani a még garázs be- és kijáratánál, mivel a 2 oldalt felváltva zárják majd le. A társaság közlések szerint ugyanakkor egyszerre mindig marad használható be- és kijárat, így a még garázsba történő behajtás és kihajtás folyamatosan biztosított lesz. A parkolót használóktól türelmet és fokozott figyelmet kérnek a munkálatok idejére, különösen a változó forgalmi rend miatt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: A Elkezdődött a palagfi pollen szezon csúcsidőszaka. Az elkövetkező napokban a pollen koncentráció egyre több felé írja el az erős tüneteket okozó nagyon magas szintet. A maximumok 30-35 fok között alakulnak.
1: A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
0: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tart. 3, 2, 1,
4: go! 4 óra után 4 perccel a legfrissebb hírek után a Sunlight harmadik órájába csapunk bele. Ebben az órában is velem lesz a térség ritmusa, bulvárkodunk majd és megnézzük majd mi a helyzet az utakon. De ha bármit látsz, 0620 316 3000. Harry Styles-szal és az American Girls-szel kezdek.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Rácz Gergő és Orsova Irénik közöse, a Miért ne? Ezt volt az imént a Sunshine FM-en a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk. Jennifer Lopez egyik legismertebb slágere, a Pitbull közreműködésével készült On The Floor újabb hatalmas mérföldkőhöz érkezett. A dal átlépte az 1 milliárd Spotify lejátszást, így bekerült a platform Billions Club, vagyis 1 milliárdosok klubjának dalai közé. Ez Jennifer Lopez első olyan száma, ami elérte ezt a határt. A 2011-ben megjelent Redvan által producered dal eredetileg is óriási nemzetközi siker volt, az Egyesült Államokban a Billboard hát 103. helyéig jutott, világszerte pedig több mint 13 millió példányban kelt el. A szám különlegessége, hogy a latin és dance pop hangzást ötvözi, és a híres Lambada dallamát is felhasználja. Az On The Floor népszerűsége 2026-ban ismét fellendült, miután felcsendült a Prime Video of Campus című produkciójában, majd a dalhoz kapcsolódó táncok a TikTokon és az Instagramon is terjedni kezdtek. Ennek köszönhetően egy új, fiatalabb generáció is felfedezte a több mint 15 éves dalt. Lopez Pitbull-lal és a Spotify-jal közösen ünnepelte a sikert, ami jól mutatja, hogy egy ikonikus dal akár évtizedekkel a megjelenése után is képes új közönséget meghódítani. És ha már ennyit beszéltem erről a zenéről, akkor szóljon most jó hangosan Pitbull és Jennifer Lopez közöse az On The Floor a Sunshine-on.

0: Generáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: BSV és Nagybagi közöse az Always Be Mine 2026-ból szólt itt a Sunshine-on, hiszen csak jó zene szól nálunk. Most pedig nézzük meg ismételten, mi a helyzet az utakon. Nyíregyházán továbbra is tartanak az útfelújítási munkálatok, ezért forgalomkorlátozásra kell számítani a Vasvári Pál utcán, a Dob utca térségében. Az útfelmarás idején jelzőrök irányítják a forgalmat, miközben útszűkület és lezárt leállósáv nehezíti a közlekedést. Ezen a szakaszon még mindig 30 km/h sebességkorlát van érvényben. A 4-es főút Kert utcai szakaszán pedig közműfedlapok színbehelyezését végzik, ezért itt is útszűkületre és sávlezárásra kell számítani. A Tokaji úton lakott területen belül sebességkorlátozás van érvényben, a Vasvári Pál utcán pedig jelzőlámpás az irányítás. A holnapi napon az Orosi úton burkolatjavítási munkálatok zajlanak majd, és még mindig Nyíregyházán a Szent István utcán helyreállítási munkálatok vannak. Debrecenben viszont továbbra is lassabb haladás kell számítani több helyen, mint például a Pesti utca 37 szám előtt, ahol felbontották a belső sáv egy részét, tehát ott is 30 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. A Csigekert utcától a Bem térig pedig továbbra is tartanak a munkálatok, felváltva hol a külső, hol pedig a belső forgalmi sávot zárják le, a Mikepércsi út Homokkerti felüljáró előtti részén pedig 2 sávot zártak le. És továbbra is folytatódik az útfelújítás a debreceni Füredi úton, a 33-as főúton, valamint az Epreskert utca 83 szám előtt és a Dobogó utca közötti szakaszon, ahol nagy felületű aszfaltozás zajlik. Mielőtt bárhová indulsz, tájékozódj és légy türelemmel. Továbbra is várom az útinfókat, ha bármit látsz, 0620 316 3000. A balesetmentes közlekedés mellé pedig Hayden James-t és a Foolproof-ot játszom neked a Sunshine-on.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

A halott pénzes srácok után a Sunlight harmadik órájának a végéhez érkeztünk el. A következő órában hozok kelthető visszatekintőt és programajánlót is. De előtte elbúcsúztatom ezt az órát David Guetta, Teddy Swims és Tonsendai közösével, a Gun Gun Gunnal. 2025-ből egy picike kis reklám, utána pedig a hírek után visszatérek. Nem menj sehová!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Visszahozná a katás adózást a Tisza kormány. Országos hatóság ellenőrizheti a jövőben az állatjólétet. 21 gyanús ügyet tett közé a kormány egy új internetes felületen. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Visszavezetni a katás adózást a Tisza kormány, és 2030 végére teljesíteni az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Erről Kármán András pénzügyminiszter beszélt a Kossuth Rádióban. A tárcavezető szerint már dolgoznak egy egyszerűbb adózási forma kialakításán a kisvállalkozók számára. Közölte azt is, hogy a kormány első 100 napjaiban mintegy 400 milliárd forintot takarítottak meg, évvégéig pedig további 300 milliárdos megtakarítással számolnak. A 2026-os hiány célt 8,3-ról 7,5%-ra mérsékelték. Az új 2027-es költségvetést ősszel nyújtják be, ebben további szociális és adókedvezmények is megjelenhetnek. Jelentős átalakítást tervez a kormány az állatvédelemben. Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter bejelentése szerint önálló állatjólértért felelős helyettes államtitkárság jön létre, emellett egy országos hatáskörű hatóság is feláll, amely az állatjóléti ellenőrzéseket végzi majd, és szükség esetén intézkedhet. Felülvizsgálják az ebrendészeti rendszer működését, valamint felmérik, mely állatmenhelyek és állatvédő szervezetek szorulnak leginkább támogatásra. A minisztérium az állatvédő civil szervezetek bevonásával folytatja a szakmai egyeztetéseket. Nyilvános, folyamatosan frissülő adatbázisban teszi közé a kormány a minisztériumi átvilágítások nyomán tett feljelentések részleteit. Az új internetes felületen eddig 21 gyanús ügy szerepel, amelyek összesen mintegy 2103 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. A közzétett adatok szerint 11 esetben már a nyomozás is megkezdődött. A vizsgált összegek több mint fele Exim Bankhoz kapcsolódó ügyletekhez köthető, az oldalon rövid összefoglalók, az érintett összegek és minisztériumok is megtekinthetők. A kormány ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a feltüntetett összegek a nyomozások és bírósági eljárások során még változhatnak. Megkezdték több mint 84 ezer rászoruló általános iskolás ingyenes tanszercsomagjának kiosztását. A támogatást azok az 1-8 évfolyamos diákok kapják, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. A program uniós forrásból valósul meg, és a 2026-27-es tanévben összesen 84.375 gyerekhez jut el a csomag. Ez már a harmadik ilyen támogatási kör. Az eddigi alkalmak során több mint 208 ezer tanszercsomagot szereztek be. A segítség azért is fontos, mert egy elsős tanévkezdése idén akár 100 ezer forintba is kerülhet.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután főként rádiónk vétel körzetében gomoly felhők jelenhetnek meg, helyenként zápor zivatar is kialakulhat. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel, a maximumok 30-36 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és
3: 5 óra után 4 perccel a legfrissebb híreket követve. Már vissza is huppantam a székembe, és a Sunlight utolsó órájába csapunk bele. Ebben az órában hozom a keltető visszatekintőt, programajánlót, és természetesen a térség ritmusát is. Taylor Swift-tel és a The Fate of Ophelia-val kezdek.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. A következő percekben pedig, ahogy ígértem, hozom a keltetű visszatekintőt. Közösen meghallgathatjuk, miről csacsogtunk Balogh Bélával és Dankó Lacival. Ha nem akarsz lemaradni a reggeli vidámságról, akkor állítsd az ébresztőt 6 órára. A keltető stábja garantálja a jókedvű ébredést.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Nem tudom, nőlétedre mennyire vágysz egy igazi kuriózum emlékműre mara.
3: Szerintem nagyon mókás.
2: Igen, szerintem a devecseri szárnyas fallosz szerintem a héten vitte a primet, és sajnos már hétfőn eltávolították ezt a devecseri fa szobrot.
3: Pedig annyira fasza. Igen.
2: Berta Benz, ráadásul Carl Benz tudta és engedélye nélkül indult útnak. Vagány csaj volt szerintem, nem? Tehát ugye egy vagány nő, amikor a férjed kísérletezik egy autón, vagy egy járművön, próbálkozik, már van egy-kettő a jobb kis próbaútja, és te meg elviszed a gyerekekkel kocsikázni 100 kilométerre.
3: De
2: és
3: még azért... ez csak egy dolog, hogy ő ezt megtankolta. Aha. Tehát egy eltömődött üzemanyagvezetéket például a kalaptűjével tisztított ki, aha, elektromos szigeteléshez pedig állítólag a harisnyakötőjét használta. Tehát, hogy ő megoldotta ezeket vagány a problémákat, amikért mi amúgy sírva hívjuk fel a párunkat, hogy úristen, ez történt, és most mit csináljak?
2: Vagy ki, igen. Nem tudom üresbe rakni, nem tudom egyesbe rakni, vagy lükverzbe, meg ilyenek, nem?
3: Hát ez... lehet, hogy vannak ilyenek, de...
2: Neked mi volt az ilyen, amit párodat, vagy valakit kellett hívni?
3: Hát én például egy defekt miatt is sírva telefonáltam.
2: Hát az szerintem az tök normális. Azért én is. Fájfogad?
4: Elkezdett fájni. Vetömték, vagy 3-4 hete, és most éjszaka meg arra ébredtem, hogy elkezdett fájni.
2: Még mindig jobban jártál, mint én reggel, amikor a múltkor egy rendezvény után éjszaka felkeltem, vagy hajnalba felkeltem, és úgy éreztem, hogy valami nem olyan rossz a fogamnál, így mindig ott beleakad, hogy ott valami, mint hogyha egy luk lenne, mondom, mi? És hát a leghátsó fogom egy nagy óriási tömés ki volt esve. De hogy ez hogy?
4: És megettem.
2: Hát honnan tudjam?
3: Na, azóta is keresi.
2: Megettem valamivel éjszaka, nem tudom, amikor még buli után, vagy valami
3: azért
2: kajálásnál.
3: Azért amikor már elhagyod a tömésedet.
2: Akkor kiesik a tömés a szádból.
4: Másnaposok? Nézd meg, tetoválásod nincs, nem húztad ki valamelyik első fogadat.
3: De mellé is elettek.
5: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Lauren után a Sunshine-on Katályi a terep, aki összegyűjtötte a térség legkirályabb program lehetőségeit. Bár szeptember van, a suli is elkezdődött, de ha van még egy kis szabad időd, és nem tudod, mit kezd vele, akkor fülej, mert Kata lesz a te embered.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.

0: Domezer.
1: Egy nagyon-nagyon friss útinformáció a folytatásban. Egy szomorú útinformáció. Újfehértó után, a körforgalom után súlyos halálos baleset történt. Kis teherautó személyautóval ütközött. Teljes útzár van. Az információink alapján 21 óráig teljes útzárra kell készülni. Mentő helikopter is a helyszínen. Legyünk nagyon figyelmesek és türelmesek egymással. Tehát Újfehértó után teljes útzár.
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
2: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Délután a Sunshine-on elérkezett a búcsúm ideje. Nagyon köszönöm az elmúlt 4 óra kitüntető figyelmét, de véget ért a móka mára. Zárul már a mókatára. Ennyi voltam mára, találkozunk majd jövő hét pénteken Balogh Béla mellett a keltetőbe. Addig is hallgass továbbra is a Sunshine FM-et, hiszen csak jó zene szól nálunk. Kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon is. De ha kíváncsi vagy a legfrissebb hírekre, vagy arra, hogy milyen zene szólt az elmúlt percekben, akkor www.sunshine.hu. Én további szép délutánt kívánok neked, jó pihenést és kitartást a jövő héthez. Jó suli kezdést mindenkinek. Lelépek, mara vagyok. Szia!

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Dupla R emeli a kormány a szociális tűzifa program keretét. A Nemzeti Tehetségközpont veszi át egy alapítvány közfeladatait. Megválasztották a vagyon visszaszerzési hivatal vezetőjét. Földi Betti vagyok, hozzám a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Árokba csapódott egy kis teherautó, a négyesen Újfehértónál a balesethez mentő helikopter is érkezett, az érintett útszakasz lezárták, a teljes útzár 21 óráig tart. Legyünk nagyon figyelmesek, balesetmentes közlekedést! Dupla R emeli a kormány a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. A magyar köznépben megjelent döntés szerint 2026-ban még 5 milliárd forintos keretösszeggel írják ki a pályázatot. A 2026-27-es fűtési időszaktól azonban már 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre a programra. Az indoklás szerint a támogatási keret 2019 óta nem emelkedett érdemben, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A kormány célja, hogy a rászoruló családok nagyobb segítséget kapjanak a téli fűtési időszakban. A döntés illeszkedik ahhoz a korábbi bejelentéshez is, amely szerint növelnék a programban igényelhető tüzelőanyag mennyiségét. Augusztus 31-től a Nemzeti Tehetségközpont veszi át a Matthias Corvinus Kollégium alapítvány oktatással és művelődéssel kapcsolatos közfeladatait. Erről a magyar közlönyben megjelent kormányrendelet rendelkezik. A szabályozás szerint az átvétellel a kapcsolódó szerződések, munkaviszonyok, jogok és kötelezettségek is az új szervezethez kerülnek, néhány külön nevesített kivétellel. A folyamatban lévő közbeszerzési, beszerzési, közigazgatási és bírsági eljárásokban szintén a Nemzeti Tehetségközpont lép az alapítvány helyébe. A munkavállalók jogai és kötelezettségei automatikusan átszállnak az új szervezetre. Az átadáshoz kapcsolódó iratokat, adatokat és vagyonelemeket jegyzőkönyvvel kell átadni. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét. Unger Anna első interjújában arról beszélt, hogy a következő hetekben a hivatal felállítása és a megfelelő munkatársak kiválasztása lesz a legfontosabb feladat. Azt mondta, a szervezet nem ítélkezik, hanem feltárja a visszaéléseket, felkutatja az eltűnt közvagyont és előkészíti a vagyonvisszaszerzés lehetőségét. Unger Anna szerint az első vizsgálatok akár az év végéig elindulhatnak, de a teljes feltárás hosszabb folyamat lesz. Hozzátette, jogállami keretek között kell dolgozniuk, ezért konkrét személyeket csak bizonyítékok és eljárások alapján lehet megnevezni. Szakmai álláspontok szerint kötelezővé kellene tenni a biohulladék szelektív gyűjtését ahhoz, hogy Magyarország teljesíteni tudja az uniós hulladék hasznosítási vállalásokat. Az Európai Unió célja, hogy 2035-re a hulladék 65%-át újrahasznosítsák, miközben Magyarország jelenleg ettől jelentősen elmarad. A háztartási hulladék nagy része konyhai maradék, amely gyakran lerakókba vagy csatornába kerül, így környezeti terhelést okoz. A biohulladék gyűjtési próba rendszer több településen, köztük Debrecenben is elindult, de a részvétel a vártnál alacsonyabb. A tapasztalatok szerint az infrastruktúra és a szemléletformálás önmagában nem elég, ezért szakmai oldalról merült fel a kötelező gyűjtés bevezetése.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az MNB angol font deviza középárfolyam az előző napok összesített erősödését követően tovább erősödött a forinttal szemben, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 425, az eurót 364, a svájci frankot 389, az amerikai dollárt 313 forintos áru jegyezte a bank. Következő napokban futó záporok is előfordulhatnak, tart a palagfi pollen szezon csúcs időszaka is, a maximumok 30-36 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene!

Csodálatos vasárnap estét mindenkinek. Hogy vagytok így a nyári szünet utolsó vasárnapján, meg a nyár utolsó vasárnapján, hiszen ugye szeptembertől már a meteorológiai őszbe lépünk, de adjuk ezt inkább, beszéljünk a filmekről, jó? Mondom a mai tartalmat. A streamingen is szétnéztünk, és képzeljétek, Matthew McConaughey és Woody Harrelson egy őrületes vígjáték sorozattal jelentkezik. Igen, ők ketten egyben. De már az is megvan, hogy mikor mutatják be Pierce Brosnannel azt a Cliffhanger filmet, aminek ugye az eredetiében Sylvester Stallone nem játszott. Tudjátok, ez a hegymászós akció. Na de hogy most hogy kerül képbe Pierce Brosnan, és hogy most mi ez az egész, elmondom később. És már Magyarországon is elérendelhető, ha már Stallone, akkor a Sylvester Stallone lehengerlő és hihetetlenül inspiráló memoárja, aminek minden könyvespolcon ott a helye, hogy miről szól, ezt is megtudod. Ezeket a friss híreket pedig nagyon sok jó zenével körítjük, úgyhogy számítunk rád.

folytatódik mozis műsorunk, amiben az egyik legnagyobb akciósztárról beszélünk most, méghozzá a valaha élt egyik legnagyobb legenda, Sylvester Stallone jön ki hamarosan egy új könyvvel, amely már Magyarországon is előrendelhető, ugyanis Hollywood megállíthatatlan akciósztárja az ugráló kötelet és a gépfegyvert most olvasó szemüvegre cserélte, hogy visszatekintsen eddigi életére és a Rocky örökségének 50 évére. Egy nehéz gyermekkortól a fagyos New York-i arméleteken át egészen az Oscar gála vörös szőnyegéig Sly Lehengerlő menet című könyve, ami egy memoár. Sylvester Stallone ebben megrendítően őszintén beszél és inspiráló memoárjában nagyon sok érdekességgel és ösztönző sorral ajándékozza meg az olvasót. Egészen onnantól követhetjük az ő történetét, hogy 1969-ben egy nincstelen, beszédhibás fiatalember érkezett New Yorkba, zsebében pár dollárral, a lelkében viszont hatalmas akarással. Azóta Sylvester Stallone valóságos legenda, hollywoodi ikon és kultikus akcióhős lett. Generációk példaképe, sőt a kitartás szimbóluma. Ez a könyv nem csupán egy hollywoodi legenda születésének krónikája, hanem útmutatás is mindenkinek, aki valaha is padlóra került, de úgy döntött, feláll és a menet végéig harcol. Magyar nyelven novembertől tehát te is végiglapozhatod Sylvester Stallone memoárját, ami már Magyarországon is tehát előrendelhető.

legújabb filmes hír itt a Sunshine FM-en. Bevallom, nekem kedvenc színészei Matthew McConaughey és Woody Harrelson, akik a való életben is nagyon jó barátok. Na most figyelj, hamarosan őket egy közös sorozatban nézhetjük. Ez a Brothers, egy felemelő vígjáték sorozat, önmaguk fiktív változatai ebben a fergeteges vígjátékban. Két egymástól eltávolodott bűnöző testvért alakítanak, akik kénytelenek újra összefogni egy nagy horderejű útra, amely során egy végzetesnek ígérkező zsákmány megszerzése a cél. Miközben a múltbeli sérelmek, a családi feszültségek és a rájuk zúduló veszélyek egyre jobban szétszedik őket, meg kell próbálniuk rendbehozni saját kapcsolatukat is, mielőtt a közös vállalkozás végleg összeroppantja mindkettőjüket. Szóval Matthew McConaughey és Woody Harrelson új őrületes vígjáték sorozata az Apple TV műsor kínálatából lesz látható szeptember 23-tól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Megszüntetik a rák kutatással létrehozott alapítványt. Új helyszínen működhet a vagyon visszaszerzési hivatal. Gyorsítaná és szigorítaná a büntető eljárásokat a kormány. Íme a részletek, Földi Betty vagyok.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Árokba csapódott egy kis teherautó, a 4-esen Újfehértónál a balesethez mentő helikopter is érkezett, az érintett útszakaszt lezárták, a teljes útzár 21 óráig tart. Legyünk nagyon figyelmesek, balesetmentes közlekedést! Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémiai Alapítványt, jelentette be Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A szervezetet még Kásler Miklós minisztersége idején hozták létre, eredetileg az onkológiai kutatás, oktatás, szakmai képzések és nemzetközi együttműködések támogatására. Hegedű Zsolt szerint ugyanakkor az alapítvány kézzelfogható eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. A miniszter azt is felidézte, hogy a szervezet Budapest egyik elegáns részén nagyértékű villát vásárolt és újított fel. Az alapítvány működését korábban átvilágították, ennek eredménye alapján döntöttek a megszüntetéséről. A budapesti Markó utca igazságügyi palotában kaphat helyet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, ezt Magyar Péter jelentette be a parlamentben. A tervek szerint az új intézmény a kúria kiköltözése után felszabaduló irodákba költözhet, közvetlenül a legfőbb ügyészség szomszédságába. A Markó utcai épület jelenleg több igazságügyi intézménynek is otthont ad. Közben bírósághoz fordulhat Hadházi Ákos, ha nem hozzák nyilvánosságra a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökjelölti pályázatának pontozási rendszerét. A volt országgyűlési képviselő szerint a pontrendszer és a jelentkezők rangsora azért lenne fontos, mert csak így lehetne ellenőrizni, hogyan választották ki a 4 meghallgatott jelöltet a pályázók közül. Hadházi korábban azt szállította, nyugtalanító információkat kapott arról, hogy a pályáztatás nem volt átlátható. 6 milliárd forintos uniós támogatással új kibervédelmi rendszert fejlesztenek a hazai megújuló energiatermelők számára. A program elsősorban az 1 megawatt feletti rendszer irányításba be nem vont erőművek biztonságát erősíti. A cél egy egységes központilag kezelhető rendszer kialakítása, amely gyorsabban felismeri a hálózati rendellenességeket és segíti az esetleges kibertámadások kezelését. A fejlesztésben mesterséges intelligencián alapuló elemzési megoldásokat is alkalmazhatnak. A projekt részeként az iparági szereplők képzést is kapnak, hogy hatékonyabban tudjanak reagálni a digitális biztonsági kockázatokra. A fejlesztés tervezett befejezése 2027 végére várható. Gyorsítaná és szigorítaná a büntető eljárásokat a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint rövidítenék az eljárási határidőket, valamint megerősítenék a nyomozó szerveket, az ügyészséget és a bíróságokat is. A kormányfő szerint elfogadhatatlan, hogy egyes büntetőügyek lezárása akár 5-10 évig is elhúzódjon. A változtatások nem csak a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal által feltárt ügyeket érintenék, hanem általánosságban a teljes büntető eljárási rendszert. A cél az, hogy a kiemelt és a közérdeklődésre számot tartó ügyek gyorsabban jussanak el a lezárásig. A részletes jogszabálymódosításokat később ismertetik.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Gyenge hidegfronti hatás érvényesül, az arra érzékenyek fejfájás, görcsös panaszokat, vérnyomás, ingadozást tapasztalhatnak. Ugyanakkor az UV-sugárzás továbbra is nagyon erős 11 és 16 óra között. A folytatásban hétfőtől a maximumok 30-36 fok között alakulnak.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

is magát. Csak jó zene. Most is a Sunshine FM-en mindjárt folytatjuk. Előtte viszont egy friss hír Hollywoodból. Korábban már mi is beszéltünk Sylvester Stallone régi hegymászós filmjének a folytatásáról, a Cliffhangerről. Na most már tűpontosan minden részletet tudunk róla, és azt is, hogy mikor kerül a mozikba. Arról ugye már néhány hónapja beszéltem, hogy Stallone ebben már nem lesz, és helyette Pierce Brosnan lesz a húzó név, és hát ezt a folytatást már nagyon-nagyon régóta próbálják megvalósítani. Egy ideig úgy volt, hogy maga Stallone is visszatér, végül azonban nem sikerült megnyerni a színészt. A főszerepet helyette egy fiatal színésznő, Lily James alakítja az új verzióban, mellette pedig Pierce Brosnan is feltűnik a filmben. Ő Naomi édesapját, Ray-t alakítja, aki hegymászó és ingatlan tulajdonos. Ray a történet szerint egy luxus panziót üzemeltet az Alpokban. Egy hétvégén egy milliárdos fiát viszik túrázni, azonban egy bűnbanda célkeresztjébe kerülnek és el is rabolják őket. A fiatal nő szemtanúja lesz a bűnbanda támadásának, így elmenekül, hogy segíteni tudjon szerettein. Aztán az akció során neki is szembe kell néznie félelmeivel és múltbéli élményekkel. A tervek szerint 2027. február 24-én mutatják be a mozikban, hogy mennyire fog működni Sylvester Stallone nélkül a Cliffhanger folytatása, hogy vajon Pierce Brosnan meg tudja elmenteni ezt a hiányt. Kiderül majd a mozikban.

tele vagyunk jó zenével, hiszen mi vagyunk a Sunshine FM. Mindjárt folytatjuk is ígérem, előtte viszont jön a heti film premier a mozik kínálatából, illetve nem is egy, hanem mindjárt három. Az egyik a Kutya csillagkép, amiben a nagyszerű Josh Brolin játssza a főszerepet. Hig, a fiatal pilóta és a képzett túlélő Bengli, jól szolgáló, ám elszigetelt hajlékot alakított ki a könyörtelen posztapokaliptikus világban. Egy rejtélyes rádióadás azonban az ismeretlenbe szólítja Higet, ő pedig még hisz abban, hogy az emberiség számára van remény. Tehát ezt a posztapokaliptikus akciófilmet Josh Brolinnal a főszerepben, a Kutya csillagképet láthatod már csütörtöktől, csak úgy, mint a 8 lábú követők címűt, ez is egy vadi új mozifilm. Új hotel nyílik egy paradicsomi szigeten. A vezetőség influencereket hív a nagy reményű turisztikai létesítmény népszerűsítéséhez. Röviddel a vendégek érkezése után azonban pókok hadat támad rájuk, és gondolom innentől kezdve a folytatást ti is ki tudjátok találni úgy nagyjából, de ha felkeltette az érdeklődéseteket a film, akkor irány a mozi, de a gyerekekre is gondoltak, ugyanis csütörtöktől a Táda csodalámpa is látható. Ez egy spanyol animációs családi vígjáték, amiben Tád apaként próbál helytállni 2 éves kalandvágyú lánya mellett. Aztán lesz itt csodalámpa, múmia, utazás, meg hatalmas kalandok. Szóval mindhárom filmet nézheted már a mozikban.

sokára 8 óra, szóval műsorunk lassan a végéhez érkezik. Én eddig tudtam szórakoztatni minden filmrajongó Sunshine hallgatót, na de a sztárok, a filmek és a mozik titkai, újdonságai a jövő heti adásban is érkeznek majd. Addig is nézzetek jó filmeket, menjetek moziba, és hallgassatok minket, a Jó Zenék Rádióját. Mindenkinek jó pihenést kívánok így vasárnap estére, Váci Zoli pedig már a búcsúzik. Találkozunk egy hét múlva.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Visszahozná a katás adózást a Tisza kormány. Országos hatóság ellenőrizheti a jövőben az állati jólétet. 21 gyanús ügyet tett közé a kormány egy új internetes felületen. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Árokba csapódott egy kis teherautó, a 4-esen Újfehértónál a balesethez mentő helikopter is érkezett, az érintett útszakasz lezárták, a teljes útzár 21 óráig tart. Legyünk nagyon figyelmesek, balesetmentes közlekedést! Visszavezetni a katás adózást a Tisza kormány, és 2030 végére teljesíteni az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Erről Kármán András pénzügyminiszter beszélt a Kossuth Rádióban. A tárcavezető szerint már dolgoznak egy egyszerűbb adózási forma kialakításán a kisvállalkozók számára. Közölte azt is, hogy a kormány első 100 napjaiban mintegy 400 milliárd forintot takarítottak meg, évvégéig pedig további 300 milliárdos megtakarítással számolnak. A 2026-os hiány célt 8,3-ról 7,5%-ra mérsékelték. Az új 2027-es költségvetést ősszel nyújtják be, ebben további szociális és adó kedvezmények is megjelenhetnek. Jelentős átalakítást tervez a kormány az állatvédelemben. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter bejelentése szerint önálló állatjólértért felelős helyettes államtitkárság jön létre, emellett egy országos hatáskörű hatóság is feláll, amely az állatjóléti ellenőrzéseket végzi majd, és szükség esetén intézkedhet. Felülvizsgálják az ebrendészeti rendszer működését, valamint felmérik, mely állatmenhelyek és állatvédő szervezetek szorulnak leginkább támogatásra. A minisztérium az állatvédő civil szervezetek bevonásával folytatja a szakmai egyeztetéseket. Nyilvános, folyamatosan frissülő adatbázisban teszi közé a kormány a minisztériumi átvilágítások nyomán tett feljelentések részleteit. Az új internetes felületen eddig 21 gyanús ügy szerepel, amelyek összesen mintegy 2103 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. A közzétett adatok szerint 11 esetben már a nyomozás is megkezdődött. A vizsgált összegek több mint fele Exim Bankhoz kapcsolódó ügyletekhez köthető, az oldalon rövid összefoglalók, az érintett összegek és minisztériumok is megtekinthetők. A kormány ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a feltüntetett összegek a nyomozások és bírósági eljárások során még változhatnak. Megkezdték több mint 84 ezer rászoruló általános iskolás ingyenes tanszercsomagjának kiosztását. A támogatást azok az 1-8 évfolyamos diákok kapják, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. A program uniós forrásból valósul meg, és a 2026-27-es tanévben összesen 84.375 gyerekhez jut el a csomag. Ez már a harmadik ilyen támogatási kör. Az eddigi alkalmak során több mint 208 ezer tanszercsomagot szereztek be. A segítség azért is fontos, mert egy elsős tanévkezdése idén akár 100 ezer forintba is kerülhet.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Gyenge hidegfronti hatás érvényesül, az arra érzékenyek fejfájás, görcsös panaszokat, vérnyomás, ingadozást tapasztalhatnak. Ugyanakkor az UV-sugárzás továbbra is nagyon erős 11 és 16 óra között. A folytatásban hétfőtől a maximumok 30-36 fok között alakulnak.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Csak jó zene.
2: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Másabb zenék mennek, változatosabb zenék, mint más országos rádióban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: A jó zenét, a jó hangulat, meg jó vagytok, ennyi az egész.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: akit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: A most is.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretem a Sunshine FM-et, és egész nap ezt hallgatom. Hallgassátok ti is!
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.